A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Rengetegen dönthetnek a kata mellett jövőre. Traumát átélt nőknek nyílt rendelő Budapesten. Tart az Ősz a tányéron program. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Akár 150 ezer vállalkozás választhatja jövőre a katás adózási formát. Ezek a pénzügyminisztérium számításai. 2027-ben ugyanis 18-ról 22 millió forintra nő a katások bevételi értékhatára, és felemelik az ellátási alapot. Így plusz juttatások járnak majd a kata mellé. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint az intézkedés erősítheti a kisvállalkozásokat, egy másik friss felmérés szerint pedig a vállalkozók fele az új kata mellett dönt majd. Ingyenes nőgyógyászati és pszichológiai rendelő nyílt Budapesten traumát átélt nők és gyerekek számára. Elsősorban azokat várják, akik szexuális vagy szülés körüli traumájuk miatt nehezen fordulnak orvoshoz. A rendelőben jelenleg önkéntes szakemberek biztosítják az ellátást. Eredményes volt a budapesti környezetipari kiállítás. 12 ország 100 kiállítója érkezett a fővárosba, és mintegy 3000 szakmai látogató vett részt a programokon a Hung Expo-n. A programok olyan sürgető problémákra koncentráltak, mint például a klímaváltozás, a vízbiztonság vagy a hulladékkezelés. A cél az volt, hogy bemutatkozhassanak a legjelentősebb hazai és nemzetközi piaci szereplők. A túlélésért küzdenek a hazai halgazdaságok. A nyári aszály miatt 1600 hektárnyi halas tó száradt ki teljesen, és több száz tonna hal pusztult el. A kár megközelíti a 1,5 milliárd forintot. Bár az időjárás már hűvösebbre fordult, a tartós vízhiány miatt sok halas tavat még mindig nem tudnak feltölteni. Mondta a rádiónknak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
2: Még most is kritikus időszakot élünk, hiszen annak ellenére, hogy most már az aszálynak a hőhullámi szakaszával már nem szembesülünk, hiszen a hőmérséklet már viccább esett. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Ha időszakos kiszárodásról beszélünk, akkor ott még meg tudjuk menteni a tavat. Nyilván akkor is ugye a tómederben felburjánzott növényi vegetációt kezelni kell, de hogyha 2-3 éves szárazonállásról beszél, akkor nagyon komoly kontrollt kell gyakorolni, ami nem biztos, hogy már gazdaságosan megmenthető.
1: Borongós, esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Felszakadozik a felhőzet és ki is süthet a nap. Élénk, erős lehet az északnyugati szél. A hűvösséget követően délutára akár 22 fokig is melegedhet a levegő. Nyugaton lesz melegebb, a tartósan felhős keleti tájakon hűvösebb az idő. Holnap is ehhez hasonló időnk lesz, de kevesebb csapadékkal, több napsütéssel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Rengetegen dönthetnek a Kata mellett jövőre. Traumát átélt nőknek nyílt rendelő Budapesten. Tart az Ősz a tányéron program. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Akár 150 ezer vállalkozás választhatja jövőre a katás adózási formát. Ezek a pénzügyminisztérium számításai. 2027-ben ugyanis 18-ról 22 millió forintra nő a katások bevételi értékhatára, és felemelik az ellátási alapot. Így plusz juttatások járnak majd a kata mellé. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint az intézkedés erősítheti a kisvállalkozásokat, egy másik friss felmérés szerint pedig a vállalkozók fele az új kata mellett dönt majd. Ingyenes nőgyógyászati és pszichológiai rendelő nyílt Budapesten traumát átélt nők és gyerekek számára. Elsősorban azokat várják, akik szexuális vagy szülés körüli traumájuk miatt nehezen fordulnak orvoshoz. A rendelőben jelenleg önkéntes szakemberek biztosítják az ellátást. Több mint 300 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági kérdőívet. Vitézi Dávid miniszter úgy értékelt, a magyarok támogatják, hogy szigorítások történjenek, és fokozottan védjék a közlekedőket. A kitöltők 96%-a egyetértett például azzal, hogy az illegális utcai versenyzés akár börtönnel is büntethető legyen, de az extrém gyorshajtók súlyosabb büntetésére is sokan voksoltak. Gyors intézkedést kíván az elektromos rolleresek helyzetének rendezése is. Az erről szóló szabályok terveit néhány héten belül mi is megismerhetjük. Állandó védelmet kap az NVVH két vezetője, erre több mint 175 millió forintot biztosít a kormány. Az erről szóló kormányrendelet már meg is jelent a magyar közlönyben. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét Unger Annát és nyomozati elnök helyettesét Tasnádi Katalint illeti a védelem. Jövő héten indulhat a beteg elégedettségi platform. Itt a páciens vagy hozzátartozója visszajelzést adhat az ellátás minőségéről. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter egy konferencián beszélt arról. Október 15-től indul a várólista csökkentési program, novembertől pedig megkezdi működését a népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet. 120 milliárd forintos támogatást kap a főváros a központi költségvetésből. Az erről szóló kormányhatározat a magyar közlönyben jelent meg pénteken. Ezt a pénzt kizárólag Budapest önkormányzata és intézményei használhatják fel. Országos konzultáció indul az oktatás megújításáról. Az oktatási párbeszéd elnevezésű program célja, hogy közösen keressenek válaszokat a jövő oktatási kihívásaira, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. Az első Pest vármegyei workshopon 50 résztvevővel vitatják meg, milyen iskolára és tudásra lesz szükségük a következő generációknak. Mintegy 200 milliárd forintos bevételt vár jövőre a kormány a vagyonadó bevezetésétől. Magyar Péter miniszterelnök szerint megakadályoznák, hogy az érintettek vagyonuk külföldre menekítésével kerüljék el az adófizetést. A tervezetet ugyanakkor több szakmai szervezet is bírálja. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint az új adó veszélyeztetheti a kis- és középvállalkozások fejlődését, és azt is kifogásolják, hogy a tervezetet nem előzte meg szakmai egyeztetés. A vezetés közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzi fokozottan a rendőrség. Az országos akció célja, hogy csökkentsék a figyelmetlenségből eredő balesetek számát. A rendőrök nem csak a telefonálást figyelik, hanem az üzenetküldést és a közösségi oldalak böngészését is. Már néhány másodpercnyi figyelem elterelés is veszélyes helyzetet teremthet. Hívta fel a figyelmet Vad Róbert rendőr alezredes.
2: A járművezetés önmagában is egy komoly koncentrációt igénylő tevékenység, amely mellett kiemelt rizikófaktor a kézben tartott mobil használat. Vezetés közben mobiltelefont használni rendkívül veszélyes, ugyanis ilyenkor a sofőrök figyelme csökken és kevésbé képesek a környezetükre figyelni. Mobilozás közben jellemzően lassabban reagálnak a közvetlen jelzésekre, és egyes jelzőtáblákat észre sem vesznek. A telefonálásnál még kockázatosabb az üzenetírása vagy a közösségi oldalak böngészése. Használjuk ki a telefon hangvezérlési funkcióit, és a telefontartót az autóban a megfelelő pozícióban helyezzük el.
1: Közel 75 tonna szemetet szedtek ki a Duna medréből, majdnem 900 gumiabroncsot és 110 darab vashordót emeltek ki a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság szakemberei az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd közötti szakaszon. De néhány nagyméretű abroncs elszállítását eszköz hiányában nem tudták megoldani. Egyébként szinte minden dunaparti település és fővárosi kerület szakaszán jártak, volt ahol többször is. 500 milliárd forintos plusz forrást kap jövőre az egészségügy. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a fejlesztések célja az egészségügyi rendszer javítása és a várólisták csökkentése. Több 10 milliárd forintot biztosítanak a csípő és térdprotézis, illetve a szürkehályog műtétekre, mert ezeken a területeken a leghosszabbak a várólisták. Új egyenruháik mintadarabjait véleményezték a rendőrök. 383 mintadarab érkezett a kiírt pályázatra, ezeket bocsátották szavazásra. Olyan új termékek, például polár pulóverek, taktikai kesztyűk és napszemüvegek is bekerültek a kínálatba, amelyek nem tartoztak a felszereléshez. Most egy csapat próbás időszak következik, hogy gyakorlatban is teszteljék az új egyenruhákat. Az első új egyenruhákat jövő télen láthatjuk majd. Egész hétvégén zárva tart a déli pályaudvar. Javítják a váltókat és a peronok hibáit, síneket és aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat. Emellett rendbe teszik a világítást, karbantartják a kocsitöltőket, átvizsgálják a felső vezetékeket és az energiaellátási rendszert is. Nem minden településen szabad elégetni a lehullott faleveleket és a kerti zöld hulladékot. Az őszi kerti munkák idején érdemes tájékozódni a helyi szabályokról. Az önkormányzatok ugyanis rendeletben határozhatják meg, hogy engedélyezik-e az égetést, és ha igen, milyen feltételekkel. A szabályok betartásának fontosságára Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője hívta fel a figyelmet.
3: Amelyik önkormányzat nem hozott rendeletet a kerti zöld hulladék égetésről, ott tilos ezeket elégetni. Ahol engedélyezi ezt az önkormányzat, ott is csak a rendeletben meghatározott időben szabad. A tűzrakóhelynek a környékét azt meg kell tisztítani, hogy a tűz ne tudjon elszabadulni. Mindig legyen a kezünk ügyében egy szerszám, amivel kordában tudjuk tartani a tüzet, és oltóvíz is. Hogyha szeles az időjárás, halasszuk későbbi időpontra a zöld hulladék elégetését. A tüzet egyetlen percre se hagyjuk magára. Attól pedig mindenkit óvaintenék, hogy falevelekkel fűtsön. Csak tönkre tesszük vele a kályhát, a kazánt és még a kémét is.
1: Eredményes volt a budapesti környezetipari kiállítás. 12 ország 100 kiállítója érkezett a fővárosba, és mintegy 3000 szakmai látogató vett részt a programokon a Hungexpón. A programok olyan sürgető problémákra koncentráltak, mint például a klímaváltozás, a vízbiztonság vagy a hulladékkezelés. A cél az volt, hogy bemutatkozhassanak a legjelentősebb hazai és nemzetközi piaci szereplők. Az őszi szezon ízei kerülnek a középpontba a budapesti és főváros környéki éttermekben. Október 18-áig tart az Ősz a tányéron elnevezésű gasztronómiai programsorozat, amelyhez több vendéglátóhely is csatlakozott. A résztvevő éttermek az évszak jellegzetes alapanyagaira épülő fogásokkal várják a vendégeket, mondta a rádiónknak Galambos Parti Regina, a Visit Hungary Budapest destináció menedzsere.
4: Különleges fogásokkal és változatos programokkal várjuk a belföldi, a nemzetközi utazókat, illetve természetesen a helyi lakosságot. Az október 8 és 18 közötti eseményen az őszi szezon ízei, a hazai alapanyagok, tudatos gasztronómia áll, az éttermek, illetve a vendéglátók, ipari szereplők egyedi fogásokkal, rendhagyó vacsorákkal, workshop programokkal, borkóstolóval és más különleges pop-up eseményekkel készülnek.
1: Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Borongós, esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Felszakadozik a felhőzet és kisüthet a nap. Élénk, erős lehet az északnyugati szél. A hűvösséget követően délutára akár 22 fokig is melegedhet a levegő. Nyugaton lesz melegebb, a tartósan felhős keleti tájakon hűvösebb az idő. Holnap is ehhez hasonló időnk lesz.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, október 11-e van vasárnap, indul a Best hétvége, és természetesen az ébredés és a napindítás mellé hozom a legjobb zenéket. Itt lesz velem Mark Morrison, a Return of the Mac-kel, a kezdés pedig Sean Paulé, a Get Busy-vel indulunk, rádiózzunk együtt egészen délig. Jó ébredést kívánok mindenkinek! Best FM.

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Robbie Williams-szel ébredhettünk, ez volt a Let Me Entertain You. A mai napon, október 11-e, vasárnap van, a névnaposok, a Brigitták, a születésnaposok között Cardi B-t, Luke Perry-t és Matt Boomer-t köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a Leány Gyermekek Világnapja, és 1975-ben a Saturday Night Live ekkor debutált az amerikai NBC csatornán. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem hamarosan Mark Morrisons és a Return of the Mac, na meg most Justin Timberlake. Ez a Cry Me a River, most itt a Besten.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Ez volt Mark Morrison és a Return of the Mac. Akik autóban ülnek már ilyen korán reggel, azok most figyeljenek, ugyanis hozok pár infót az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M7-esen Érd és az M0-ás között kell figyelni. Letenye irányában felújítások miatt a külső és a belső sáv is elesett, így a forgalom a leálló sávra és a túloldal belső sávjára szorul. A főváros felé viszont sokkal barátságosabb a helyzet. Ott a középső és a külső sáv áll rendelkezésre az autósok számára, így korán reggel, és hogyha bárkinek bármilyen infója lenne, azt tegye meg, hogy megosztja velem, és a többieknek fogom tolmácsolni. A telefon és Viber számunk 0620-55-55-155, és az ébresztést a következőkben majd Eminem fogja megadni. Csak tartunk egy rövid szünetet, és a hideg után indítom is tőle a Lose Yourself.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rengetegen dönthetnek a kata mellett jövőre. Traumát átélt nőknek nyílt rendelő Budapesten. Tart az Ősz a tányéron program. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Akár 150 ezer vállalkozás választhatja jövőre a katás adózási formát. Ezek a pénzügyminisztérium számításai. 2027-ben ugyanis 18-ról 22 millió forintra nő a katások bevételi értékhatára, és felemelik az ellátási alapot. Így plusz juttatások járnak majd a kata mellé. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint az intézkedés erősítheti a kisvállalkozásokat, egy másik friss felmérés szerint pedig a vállalkozók fele az új kata mellett dönt majd. Ingyenes nőgyógyászati és pszichológiai rendelő nyílt Budapesten traumát átélt nők és gyerekek számára. Elsősorban azokat várják, akik szexuális vagy szülés körüli traumájuk miatt nehezen fordulnak orvoshoz. A rendelőben jelenleg önkéntes szakemberek biztosítják az ellátást. Eredményes volt a budapesti környezetipari kiállítás. 12 ország 100 kiállítója érkezett a fővárosba, és mintegy 3000 szakmai látogató vett részt a programokon a Hungexpón. A programok olyan sürgető problémákra koncentráltak, mint például a klímaváltozás, a vízbiztonság vagy a hulladékkezelés. A cél az volt, hogy bemutatkozhassanak a legjelentősebb hazai és nemzetközi piaci szereplők. A túlélésért küzdenek a hazai halgazdaságok. A nyári aszály miatt 1600 hektárnyi halas tó szárad ki teljesen, és több száz tonna hal pusztult el. A kár megközelíti a 1,5 milliárd forintot. Bár az időjárás már hűvösebbre fordult, a tartós vízhiány miatt sok halastavat még mindig nem tudnak feltölteni. Mondta a rádiónknak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halász

0: elindul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Felszakadozik a felhőzet és ki is süthet a nap. Élénk, erős lehet az északnyugati szél. A hűvösséget követően délutára akár 22 fokig is melegedhet a levegő. Nyugaton lesz melegebb, a tartósan felhős keleti tájakon hűvösebb az idő. Holnap is ehhez hasonló időnk lesz, de kevesebb csapadékkal, több napsütéssel.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, captured.

FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek, ez volt Szakács Gergő és a Képtelen. Adós vagyok még a mai reggel témáival, hát már mondom is, 7 óra után jön egy 9 éves kisfiú Rómából, aki a Mont Blancot hódította meg ennyi idős korába. Ezt fogjuk egy kicsit körbejárni. Aztán 8 órakor pedig jön a Queen gitárosa Brian May és az ő véleménye a mesterséges intelligencia elterjedéséről, és azt mondta, hogy veszélyekre fog figyelmeztetni bennünket, úgyhogy jönnek a részletek erről is. Aztán 9 órakor a sportrovatban pedig Lamine Yamal jön, az aranylabdáról és a céljairól csináltak vele egy interjút, méghozzá egy francia lap, úgyhogy erről is hozok mindent, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem az Ifjál, Told You That, Whitney Houston és George Michael közöse, a folytatás pedig Rozálláé, ez az Everybody's Free, most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig a nap első témája jön. Egy 9 éves római kisfiú meghódította a Mont Blancot, jönnek a részletek, na meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. 7 óra után többek között a hangulat felelős és az ébresztő felelős Sheryl Crow lesz. Az All I Wanna Do-val érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: Látogassanak el a főváros egyik legismertebb nevezetességéhez, a Halászbástyához, amely a Várnegyed szívében elterülő 140 méter hosszú neoromán kilátó terasz. Innen a pesti oldal ikonikus épületei, így a parlament, a Dunahidak és a belváros tornyai egészen új fényben fognak látszódni. Már sokan középkorinak hiszik ezt a lenyűgöző építményt, a bástya valójában az 1896-os milleniumi ünnepségekhez kapcsolódó városrendezés során épült 1895 és 1902 között. Hét jellegzetes tornya a hét magyar honfoglaló vezért jelképezi, a nevében szereplő halászok pedig a középkorban a várfal ezen szakaszát védték. Ha szeretnék elkerülni a napközbeni turista tömeget, érdemes kora reggel vagy este felé ellátogatni a Szent Háromság téren található helyszínre. Ilyenkor sokkal csendesebb a hangulat, a különleges fények pedig még varázslatosabbá teszik a fővárosi körpanorámát.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb, itthon.
1: Ha van pár órán kikapcsolódni, de nincs időnk elhagyni a várost, akkor irány a Margit-sziget. Ez a főváros zöld szíve, egy olyan külön világ a Duna ölelésében, ahová életkortól, nemtől, évszaktól és napszaktól függetlenül érdemes ellátogatni. Annyi mindent kínál az ide látogatóknak. Első pillantásra beleszerethetünk a hatalmas ősfák, árnyas sétautak, tágas réteg, fürdők és szórakoztató attrakciók különleges elegyébe, vagy akár a futást is megszerethetjük a sziget körüli futókörön, de számos más sportolási lehetőség is vár itt ránk. A szigeten találhatók szabadtéri színpadok, csodás történelmi romok, egy kis állatkert, valamint egy víztorony is, amely kulturális rendezvények helyszíne. Na és itt található Magyarország legnagyobb zenélő szökőkútja is. A testi-lelki feltöltődéshez sokszor elég egy nagy sétát tenni a Margit szigeten, és már is új erőre kapunk, még ha csak pár óránk is van kiszabadulni a hétköznapokból.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Sokan mondták el véleményüket a közlekedésről, most már biztos állandó védelmet kap Unger Anna, segítséget kap Budapest. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Több mint 300 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet. Vitézi Dávid miniszter úgy értékelt, a magyarok támogatják, hogy szigorítások történjenek, és fokozottan védjék a közlekedőket. A kitöltők 96%-a egyetértett például azzal, hogy az illegális utcai versenyzés akár börtönnel is büntethető legyen, de az extrém gyorshajtók súlyosabb büntetésére is sokan voksoltak. Gyors intézkedést kíván az elektromos rolleresek helyzetének rendezése is. Az erről szóló szabályok terveit néhány héten belül mi is megismerhetjük. Állandó védelmet kap az NVVH két vezetője. Erre több mint 175 millió forintot biztosít a kormány. Az erről szóló kormányrendelet már meg is jelent a magyar köznönyben. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét Unger Annát és nyomozati elnök helyettesét Tasnádi Katalint illeti a védelem. 120 milliárd forintos támogatást kap a főváros a központi költségvetésből. Az erről szóló kormányhatározat a magyar közlönyben jelent meg pénteken. Ezt a pénzt kizárólag Budapest önkormányzata és intézményei használhatják fel. Nem minden településen szabad elégetni a lehullott faleveleket és a kerti zöld hulladékot. Az őszi kerti munkák idején érdemes tájékozódni a helyi szabályokról. Az önkormányzatok ugyanis rendeletben határozhatják meg, hogy engedélyezik-e az égetést, és ha igen, milyen feltételekkel. A szabályok betartásának fontosságára Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője hívta fel a figyelmet.
3: Amelyik önkormányzat nem hozott rendeletet a kerti zöld hulladék égetésről, ott tilos ezeket elégetni. Ahol engedélyezi ezt az önkormányzat, ott is csak a rendeletben meghatározott időben szabad. A tűzrakóhelynek a környékét azt meg kell tisztítani, hogy a tűz ne tudjon elszabadulni. Mindig legyen a kezünk ügyében egy szerszám, amivel kordában tudjuk tartani a tüzet, és oltóvíz is. Hogyha szeles az időjárás, halasszuk későbbi időpontra a zöld hulladék elégetését. A tüzet egyetlen percre se hagyjuk magára. Attól pedig mindenkit óva intenék, hogy falevelekkel fűtsön. Csak tönkre tesszük vele a kályhát, a kazánt, és még a kémét is.
2: Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Változékony időre készülhetünk ma. Sok felhő lesz az égen, de néhol a nap is előbukkanhat. Kisebb esőre, záporra sokfelé van esély, a szél is megélénkül majd. Délután 17 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére 12 fokig hűl le a levegő. A jövő hét napsütésesnek ígérkezik, 17 fokos csúcsértékekkel, csapadék nélkül. Hideg front hat ma a szervezetünkre, sokaknál jelentkezhet fejfájás és ízületi fájdalom.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Egy 9 éves kisfiú meghódította Mont Blancot, úgyhogy jönnek erről a részletek, no meg persze a legjobb zenék a szébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Simply Red, a kezdés pedig Sophie Alix Backstory, a Murder on Dance Floor-ral indulunk, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, október 11-e van vasárnap, rádiózzunk együtt, jó ébredést kívánok mindenkinek! Best.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Best FM a legjobb zenék, a mindössze 9 éves római kisfiú Leiló édesapjával közösen jutott el az Alpok 4807 méter magas csúcsára. A család és a helyi szakemberek szerint a kisfiú lehet a legfiatalabb ember, aki saját erejéből mászta meg a hegyet, így a teljesítménye világrekordnak számít. Fiatal kora ellenére a római srác már 3 éves kora óta hódol ennek a szenvedélynek, 5 évesen már megmászta az Apenninnek a legmagasabb csúcsát, a Grand Sassót és a Dolomit is rendszeresen túrázik, édesapja pedig maga tapasztalt alpinista, aki a Monteverestet is megvászta, valamint a K2-t. Elmondása szerint sosem erőltette fiára a hobbiát, az érdeklődés teljesen természetes módon alakult ki. A sikeres expedíciót mintegy 1000 méterrel lejjebb található Günther menedékházban ünnepelték meg. Leiló hihetetlen élménynek írta le az olasz sajtónak, hogy a lába alatt hever a világ, és egyszerre láthatta Olaszország, Franciaország és Svájc hegyeit. Le a karappar a kis fiatal hegymászó előtt, ilyen fiatalon a csúcson lenni hatalmas dolog. És hát jön egy olyan énekesnő a folytatásba, akivel folytatom az ébredést és a napindítást, aki szintén fiatal korában a csúcson volt, onnan le is hurlott, ugyanis sajnos már nincsen közöttünk, de a dalai még mindig itt vannak, most az ébresztés. Amy Winehouse-é, ez a Tears Dry on Their Own, most itt a Best.

0: Best FM, a legjobb zenék. Szép reggelt kívánok mindenkinek. A manchesteri együttes az Egyszerűen Vörös, azaz a Simply Red ébresztett minket. Egyébként nem sokára útnak indulnak egy hatalmas nagy turnéra, jövőre júniusba, méghozzá Lisszabon lesz majd az első állomás, Portugália, úgyhogy ez már a Simply Redre, és ha már útnak indulás, akkor ne feledkezzünk meg azokról, akik így korán reggel az utakat rólják, jön most nekik egy pár info.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M5-ösön Kecskemét előtt egy terelés teszi próbára a vezetők figyelmét. Kecskemét dél és Kunszállás közötti szakaszon Budapest felé haladva a belső és a túloldali belső sávra irányítják a forgalmat, mivel a külső és a leálló sáv teljesen le van zárva, a Röszke felé vezető oldalon pedig egy sávelhúzás után a külső és a leálló sáv járható. Pozitívum viszont, hogy a csomóponti ágak szabadon maradtak, így a pályára való felés lehajtás teljesen zöggenőmentesen működik. Zöggenőmentes utat kívánok mindenkinek a mai reggelre, és hogyha bárkinek bármilyen infója lenne, amivel a többiek utazását tudja segíteni, akkor mondja el nekem, a telefon és Viber számunk 0620 55 55 155. Én tartok most egy rövid szünetet, aztán folytatom az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. A Salt and Pepát hozom rögtön a hírek után, a What a Man-ne.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Az oktatásról indul egyeztetés, sokat hozhat a vagyonadó a büdzsének, lecsapnak a mobilozó sofőrökre. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Országos konzultáció indul az oktatás megújításáról. Az oktatási párbeszéd elnevezésű program célja, hogy közösen keressenek válaszokat a jövő oktatás kihívásaira, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. Az első Pestvár megyei workshopon 50 résztvevővel vitatják meg, milyen iskolára és tudásra lesz szükségük a következő generációknak. Mintegy 200 milliárd forintos bevételt vár jövőre a kormány a vagyonadó bevezetésétől. Magyar Péter miniszterelnök szerint megakadályoznák, hogy az érintettek vagyonuk külföldre menekítésével kerüljék el az adófizetést. A tervezetet ugyanakkor több szakmai szervezet is bírálja. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint az új adó veszélyeztetheti a kis- és középvállalkozások fejlődését, és azt is kifogásolják, hogy a tervezetet nem előzte meg szakmai egyeztetés. A vezetés közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzi fokozottan a rendőrség. Az országos akció célja, hogy csökkentsék a figyelmetlenségből eredő balesetek számát. A rendőrök nem csak a telefonálást figyelik, hanem az üzenetküldést és a közösségi oldalak böngészését is. Már néhány másodpercnyi figyelem elterelés is veszélyes helyzetet teremthet. Hívta fel a figyelmet Vad Róbert rendőr alezredes.
2: A járművezetés önmagában is egy komoly koncentrációt igénylő tevékenység, amely mellett kiemelt rizikófaktor a kézben tartott mobil használat. Vezetés közben mobiltelefont használni rendkívül veszélyes, ugyanis ilyenkor a sofőrök figyelme csökken és kevésbé képesek a környezetükre figyelni. Mobilozás közben jellemzően lassabban reagálnak a közüljelzésekre, és egyes jelzőtáblákat észre sem vesznek. A telefonálásnál még kockázatosabb az üzenetírása, vagy a közösségi oldalak böngészése. Használjuk ki a telefon hangvezérlési funkcióit, és a telefontartót az autóban megfelelő pozícióban helyezzük el.
1: Közel 75 tonna szemetet szedtek ki a Duna medréből, majdnem 900 gumiabroncsot és 110 darab vashordót emeltek ki a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság szakemberei az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd közötti szakaszon. De néhány nagyméretű abroncs elszállítását eszköz hiányában nem tudták megoldani. Egyébként szinte minden dunaparti település és fővárosi kerület szakaszán jártak, volt ahol többször is. Változékony időre készülhetünk ma. Sok felhő lesz az égen, de néhol a nap is előbukkanhat. Kisebb esőre, záporra sokfelé van esély. A szél is megélénkül majd. Délután 17 fok körül alakulnak a csúcsértékek. Késő estére 12 fokig hűl le a levegő. A jövő hét napsütésesnek ígérkezik, 17 fokos csúcsértékekkel, csapadék nélkül. Hideg front hat ma a szervezetünkre. Sokaknál jelentkezhet fejfájás és ízületi fájdalom.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt Ákos és a Tükör. Szép reggelt mindenkinek. Október 11-e van vasárnap, a Lány Gyermekek Világnapja, a Saturday Night Live debütálása, ugyanis 1975-ben ezen a napon indult az amerikai NBC csatornán. A névnaposok a Brigitták, a születésnaposok között Cardi B-t, Luke Perry-t és Matt Boomer-t köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. 2 óra témánk pedig még hátra van a mai nap reggeléből. 9 órakor a sportrovatban Lamine Yamal lesz terítéken, akivel készítettek egy interjút, elmondta a véleményét az aranylabdáról, és a céljai is középpontba kerültek, és a következő órába pedig a Queen gitárosa érkezik, van egy vehemens véleménye a mesterséges intelligenciával szembe, úgyhogy jön minden részlet hamarosan, na meg a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, itt lesz van a Kings of Leon a You Somebody-val, na meg most a No Doubt, ez a Just the Girl, most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk következnek, 8 óra után pedig jön Brian May, a Queen gitárosa, és van egy nagyon vehemens véleménye a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, az ébresztő felelősök között ott van Neo, a Because of You-val érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM-en.
1: Népszerűbb lehet a Kata jövőre. Különleges nőgyógyászati rendelő nyílt. 12 ország mutatkozott be a fővárosban. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Akár 150 ezer vállalkozás választhatja jövőre a katás adózási formát. Ezek a pénzügyminisztérium számításai. 2027-ben ugyanis 18-ról 22 millió forintra nő a katások bevételi értékhatára, és felemelik az ellátási alapot. Így plusz juttatások járnak majd a kata mellé. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint az intézkedés erősítheti a kisvállalkozásokat, egy másik friss felmérés szerint pedig a vállalkozók fele az új kata mellett dönt majd. Ingyenes nőgyógyászati és pszichológiai rendelő nyílt Budapesten traumát átélt nők és gyerekek számára. Elsősorban azokat várják, akik szexuális vagy szülés körüli traumájuk miatt nehezen fordulnak orvoshoz. A rendelőben jelenleg önkéntes szakemberek biztosítják az ellátást. Eredményes volt a budapesti környezetipari kiállítás. 12 ország 100 kiállítója érkezett a fővárosba, és mintegy 3000 szakmai látogató vett részt a programokon a Hung Expo-n. A programok olyan sürgető problémákra koncentráltak, mint például a klímaváltozás, a vízbiztonság vagy a hulladékkezelés. A cél az volt, hogy bemutatkozhassanak a legjelentősebb hazai és nemzetközi piaci szereplők. A túlélésért küzdenek a hazai halgazdaságok. A nyári aszály miatt 1600 hektárnyi halas tó száradt ki teljesen, és több száz tonna hal pusztult el. A kár megközelíti a 1,5 milliárd forintot. Bár az időjárás már hűvösebbre fordult, a tartós vízhiány miatt sok halas tavat még mindig nem tudnak feltölteni. Mondta a rádiónknak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
2: Még most is kritikus időszakot élünk, hiszen annak ellenére, hogy most már az aszálynak a hőhullámi szakaszával már nem szembesülünk, hiszen a hőmérséklet már viccába esett. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. A időszakos kiszáradásról beszélünk, akkor ott még meg tudjuk menteni a tavat. Nyilván akkor is ugye a tómederben felburjánzott növényi vegetációt kezelni kell, de hogyha 2-3 éves száradozásról beszélhetünk, akkor nagyon komoly kontrollt kell gyakorolni, ami nem biztos, hogy már gazdaságosan megmenthető. Ilyen esetben sajnos félő az, hogy ezek a tóterületek elvesznek a termelésből.
1: Borongós, esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Felszakadozik a felhőzet és kisüthet a nap. Élénk, erős lehet az északnyugati szél. A hűvösséget követően délutára akár 22 fokig is melegedhet a levegő. Nyugaton lesz melegebb, a tartósan felhős keleti tájakon hűvösebb az idő. Holnap is ehhez hasonló időnk lesz, de kevesebb csapadékkal, több napsütéssel.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép vasárnap reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, október 11-e van, és ebben az órában a Queen gitárosának véleményéről lesz szó, ugyanis most a mesterséges intelligenciát ekészte, jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Ed Sheerannel kezdünk, ez a Bad Habits, délig együtt rádiózunk.
0: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zenék. Legjobb zenék. Zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy

Best FM a legjobb zenék, Brian May következik. A Queen gitáros egy friss interjúban élesen bírálta a mesterséges intelligencia rohamléptekben történő fejlődését. Bár korábban az ipari forradalomhoz hasonló, elkerülhetetlen folyamatnak tartotta, mára úgy véli, hogy az emberiségnek azonnal és szigorúan ellenőrzés alá kell vennie a technológiát. May szerint a mesterséges intelligencia alapvető fenyegetés jelent, mivel eljöhet az a pont, amikor átveszi felettünk a hatalmat. Kiemelte, hogy a gépek valójában nem gondolkodnak, csupán meggyőzően utánozzák az embert, miközben mások munkáját másolják és lopják. A technológia terjedése kapcsán figyelmeztetett a nagyszabású dezinformáció terjedésre és a súlyos kibertámadások felgyorsulására, és hozzátette azt, hogy a hétköznapi felhasználók számára is lehetetlen a távolságtartás a mesterséges intelligencia használatától. Kíváncsian várom egyébként, hogy ez tényleg hozni fog valamilyen változást, hogy egyre többen támadják a mesterséges intelligenciát, vagy továbbra is úgy gondolják a vezetőink, hogy teret adnak a technológia ellenőrzetlen működésének, mert azért most már innen-onnan azért lehet hallani dolgokat, például állítólag most már egy full képet tud rólunk alkotni, és hogyha megkérdezzük, hogy azok alapján, amit kérdeztünk tőle, mi a véleménye rólunk, akkor bizony már elég szép információt tud összeállítani, aminek lehet egyébként ez volt a célja, mármint a kitalálók célja is, úgyhogy ez érdekes kérdés vett föl, arról nem is beszélve, hogy a művészetet roncsolja, legalábbis nagyon sok művész ezt állítja. Én viszont a reggelt nem roncsolom tovább ezzel, jönnek az ébredés és a napindítás mellé a legjobb zenék. Itt tesz velem a Red Hot Chili Peppers, az Under the Bridge-el, a folytatás meg Ne-Yo-Yé, ez a Because of You, ezzel ébredünk most itt a

0: Best FM a legjobb zenék, a Red Hot Chili Peppers ébresztett minket egy gyönyörű balladával az elmúlt 4 percben, ez volt az Under the Bridge, és nem is a hidakon, de az utakon mindenféleképpen, most megnézzük, hogy mi újság.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M5-ös autópályán ma reggel akad egy kis logikai feladvány Ócsa és az M0-ás között. A 22-es és a 30-as kilométer kőnél kiépült egy új terelés, ami tartogat némi izgalmat. A főváros felé haladva a külső sáv használható, plusz bónuszként a szembe jövők belső sávja is. Röszke felé pedig a leálló sáv és a külső sáv jelenti a haladási irányt. Nagyon fontos, hogy aki az M0-ásra szeretne felhajtani, az nehogy átmenjen a szemközti oldalra, aki Budapest irányába megy, mert onnan nem lehet felhajtani az autóútra. Ha valaki ki akarná egészíteni az infoblokkomat, tegye nyugodtan, az SMS és Viber számunk 0620 55 55 155, de csörögni is lehet, jó utat kívánok mindenkinek. Az anyós ülésre pedig betoppan a rövid szünet után az OMC, a Ha a Bizarra, jövök majd a híreket követően.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Szigorítások jöhetnek a KRESZ-ben, 120 milliárd érkezik Budapestnek. Fontos észben tartani, mikor égethetünk. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Több mint 300 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet. Vitézi Dávid miniszter úgy értékelt, a magyarok támogatják, hogy szigorítások történjenek, és fokozottan védjék a közlekedőket. A kitöltők 96%-a egyetértett például azzal, hogy az illegális utcai versenyzés akár börtönnel is büntethető legyen, de az extrém gyorshajtók súlyosabb büntetésére is sokan voksoltak. Gyors intézkedést kíván az elektromos rolleresek helyzetének rendezése is. Az erről szóló szabályok terveit néhány héten belül mi is megismerhetjük. Állandó védelmet kap az NVVH két vezetője. Erre több mint 175 millió forintot biztosít a kormány. Az erről szóló kormányrendelet már meg is jelent a Magyar Köznönyben. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét Unger Annát és nyomozati elnök helyettesét Tasnádi Katalint illeti a védelem. 120 milliárd forintos támogatást kap a főváros a központi költségvetésből, az erről szóló kormányhatározat a Magyar Köznönyben jelent meg pénteken. Ezt a pénzt kizárólag Budapest önkormányzata és intézményei használhatják fel. Nem minden településen szabad elégetni a lehullott faleveleket és a kerti zöld hulladékot. Az őszi kerti munkák idején érdemes tájékozódni a helyi szabályokról. Az önkormányzatok ugyanis rendeletben határozhatják meg, hogy engedélyezik-e az égetést, és ha igen, milyen feltételekkel. A szabályok betartásának fontosságára Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője hívta fel a figyelmet.
2: Amelyik önkormányzat nem hozott rendeletet a kerti zöld hulladék égetésről, ott tilos ezeket elégetni. Ahol engedélyezi ezt az önkormányzat, ott is csak a rendeletben meghatározott időben szabad. A tűzrakóhelynek a környékét azt meg kell tisztítani, hogy a tűz ne tudjon elszabadulni. Mindig legyen a kezünk ügyében egy szerszám, amivel kordában tudjuk tartani a tüzet, és oltóvíz is. Hogyha szeles az időjárás, halasszuk későbbi időpontra a zöld hulladék elégetését. A tüzet egyetlen percre se hagyjuk magára. Attól pedig mindenkit óvaintenék, hogy falevelekkel fűtsön. Csak tönkretesszük vele a kályhát, a kazánt és még a kémét is.
1: Változékony időre készülhetünk ma. Sok felhő lesz az égen, de néhol a nap is előbukkanhat. Kisebb esőre, záporra sokfelé van esély. A szél is megélénkül majd. Délután 17 fok körül alakulnak a csúcsértékek. Késő estére 12 fokig hűl le a levegő. A jövő hét napsütésesnek ígérkezik, 17 fokos csúcsértékekkel, csapadék nélkül. Hideg front hat ma a szervezetünkre. Sokaknál jelentkezhet fejfájás és ízületi fájdalom.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM a legjobb zené. Geszti Petiék ébresztettek minket Péterfi Borival. Ez volt a Csak te meg én. A mai napon a névnaposok a Brigitták, a születésnaposok között Cardi B-t, Luke Perryt és Matt Boomert köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket, mert hogy egyébként október 11-e van vasárnap, a Leány Gyermekek Világnapja. Ezen a napon 1968-ban lőtték fel az Apollo 7-et az űrbe, és ezen a napon indították útnak az első három személyes amerikai űrhajót ezzel. És 1975-ben pedig debütált az NBC csatornán a Saturday Night Live, ami elhozta a show műsorok korát a tévézés történetében. Én pedig a legjobb zenéket hozom el, méghozzá az ébredés és a napindítás mellé, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül szemezgetek most is, itt lesz velem a Depeche Mode hamarosan a Free Love-val, a folytatás pedig a Backstreet Boys-é, ez a Quit Playing Games With My Heart most itt a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig a sportrovat következik Lamine Yamallal, aki most egy francia lapnak adott egy interjút, és beszélt az aranylabdáról, valamint a céljairól. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem David Guetta, a Just a Little More Love-val érkezik majd. Just a little more love, just a little more.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. Négy párt teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Ha végre itt a hétvége, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Németi, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

0: extra margaritas, vodka and blue. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Gellért-hegy Budapest egyik legismertebb természeti és turisztikai látványossága, amely a Duna fölé magasodva kínál lenyűgöző panorámát a városra. A hegy lábánál a Gellért téren található a híres Gellért szálló és a Gellért fürdő, közvetlenül a Szabadsághíd mellett, míg a hegy oldalában a különleges hangulatú Gellért-hegyi barlang is felfedezhető. A csúcsra felérve a Citadella és a Szabadság szobor várja a látogatókat. Utóbbi 1947 óta állít emléket Magyarország második világháborús felszabadításának. A Citadella a 19. század közepén a szabadságharc leverése után épült, és ma is az egyik legjobb kilátópont Budapesten, ahonnan a Duna mindkét partja és a budai vár is jól látható. A hegy könnyen megközelíthető, akár egy kellemes séta keretében a Szabadsághíd felől, így ideális program azoknak, akik egy kis mozgással egybekötve szeretnék felfedezni a város egyik legszebb pontját.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
2: Az őszi hűvös hajnalokon különösen jól esik a város pezsgése, a fák sárgába, vörösbe borulnak, miközben a dunaparti séták alatt szinte kézzelfogható a kreativitás és a közösségi élmény életrekelése. Budapesten ez az időszak évről évre tele van ingyenes programokkal, amelyek minden korosztályt vonzanak, legyen szó jazz improvizációról, dizájn sétáról, irodalmi beszélgetésekről vagy aktív természetjárásról. A Budapesti Jazz Club spontán jam sessionjeitől a kerületi utcaünnep forgatagáig mindenki találhat kedvére valót. A design rajongóknak különösen izgalmas lehet a Budapest Design Week és a Margit negyedi designer séta, míg a természetkedvelőknek a kék túrázás napja nyújt kihívást, emellett a közösségi események, valamint a Vajó születésnap vagy a Népszínház járta fesztivál valódi összetartozás élményt kínálnak.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Párbeszéd indul az oktatásról, 100 milliárdokat hozhat a vagyonadó bevezetése, még tartarazzia az utakon. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Országos konzultáció indul az oktatás megújításáról. Az oktatási párbeszéd elnevezésű program célja, hogy közösen keressenek válaszokat a jövő oktatás kihívásaira, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. Az első Pestvármegyei workshopon 50 résztvevővel vitatják meg, milyen iskolára és tudásra lesz szükségük a következő generációknak. Mintegy 200 milliárd forintos bevételt vár jövőre a kormány a vagyonadó bevezetésétől. Magyar Péter miniszterelnök szerint megakadályoznák, hogy az érintettek vagyonuk külföldre menekítésével kerüljék el az adófizetést. A tervezetet ugyanakkor több szakmai szervezet is bírálja. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint az új adó veszélyeztetheti a kis- és középvállalkozások fejlődését, és azt is kifogásolják, hogy a tervezetet nem előzte meg szakmai egyeztetés. A vezetés közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzi fokozottan a rendőrség. Az országos akció célja, hogy csökkentsék a figyelmetlenségből eredő balesetek számát. A rendőrök nem csak a telefonálást figyelik, hanem az üzenetküldést és a közösségi oldalak böngészését is. Már néhány másodpercnyi figyelem elterelés is veszélyes helyzetet teremthet. Hívta fel a figyelmet Vad Róbert rendőr alezredes.
4: A járművezetés önmagában is egy komoly koncentrációt igénylő tevékenység, amely mellett kiemelt rizikófaktor a kézben tartott mobil használat. Vezetés közben mobiltelefont használni rendkívül veszélyes, ugyanis ilyenkor a sofőrök figyelme csökken és kevésbé képesek a környezetükre figyelni. Mobilozás közben jellemzően lassabban reagálnak a közüljelzésekre, és egyes jelzőtáblákat észre sem vesznek. A telefonálásnál még kockázatosabb az üzenetírása vagy a közösségi oldalak böngészése. Használjuk ki a telefon hangvezérlési funkcióit, és a telefontartót az autóban megfelelő pozícióban helyezzük el.
3: Közel 75 tonna szemetet szedtek ki a Duna medréből. Majdnem 900 gumiabroncsot és 110 darab vashordót emeltek ki a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság szakemberei az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd közötti szakaszon. De néhány nagyméretű abroncs elszállítását eszköz hiányában nem tudták megoldani. Egyébként szinte minden dunaparti település és fővárosi kerület szakaszán jártak, volt ahol többször is. Változékony időre készülhetünk ma. Sok felhő lesz az égen, de néhol a nap is előbukkanhat. Kisebb esőre, záporra sokfelé van esély. A szél is megélénkül majd. Délután 17 fok körül alakulnak a csúcsértékek. Késő estére 12 fokig hűl le a levegő. A jövő hét napsütésesnek ígérkezik, 17 fokos csúcsértékekkel, csapadék nélkül. Hideg front hat ma a szervezetünkre, sokaknál jelentkezhet fejfájás és ízületi fájdalom.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: És a sportrovatban Lamine Yamal, aki egy francia lapnak adott interjút, beszélt az aranylabdáról és a céljairól. És természetesen ezek mellett a legjobb zenéket hozom a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori, elmúlt 9, október 11-e van, az ébredés és a napindítás felelős ebben az órában. Például a Night Cravers csapata lesz a Push the Feeling gonnal, a kezdés pedig a Black Eyed Peas-é.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, egy hatalmas nagy felütés a sportrovatban. Ha megnyerem, még legalább ötöt akarok, mondta Lamine Yamal az aranylabdáról és a céljairól. A Barcelona 19 éves világbajnok támadója egy francia lapnak adott interjút. Azt mondta, hogy a legutóbbi díjátadón hatalmas nagy sikernek élte meg, hogy 18 évesen a második helyen tudott végezni a szavazáson. Úgy véli, hogy a legnagyobb értéke az egyedi játék stílusa, amely szórakoztatja a nézőket, emellett friss világbajnoki cím is jelentősen növeli az esélyeit az idei gálán. Ugyanakkor maximális tisztelettel adózik egy olyan vetélytársnak, mint például Messi vagy Rodri. Kiemelte, hogy minden versenyszituációban nyerni akar, és hozzátette, hogy ha idén nem nyeri meg a díjat, akkor jövőre biztos, hogy szeretné hazavinni, és legalább ötöt szeretne belőle szerezni. Úgy néz ki, hogy nagyon sikerre éhes Lamine Yamal, és szerintem ez biztos, hogy a csúcsig fogja őt repíteni. A BL álmokról is beszélt, és azt mondta, hogy elismeri, hogy a csapat még fiatal, utalva a 2025-ös Inter elleni elődöntőbeli tapasztalatlanságukra, de Dembélé párizsi sikerei rendkívül motiválják, és azt az egész keret elszánt, hogy bejussanak idén a madridi fináléba. Ez tehát Lamine Yamal véleménye az aranylabdáról és a céljairól. Sok sikert kívánunk neki, én pedig hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem David Guetta a Just a Little More Love-val, ha már egy francia napilapról volt szó, akkor legyen egy francia superstar DJ. Most viszont a Stars on 45-val megyünk tovább. Jön az If You Could Read My Mind.

0: Best FM a legjobb zenék, a Push the Feeling On és a Night Creepers. Ezt a leadet nagyon sokan ellopták, köztük Pitbull is. Szép napot kívánok mindenkinek, és aki az autóban ül, az most figyeljen, ugyanis jön pár info az úton lévőknek.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Kisebb aszfalt feladvány vár az M1-esen közlekedőkre, de ezt már megszokhattuk a munkálatok miatt. Tatabánya és Budapest között sűrű terelések, sávelhúzások és a túloldalra átvezetett sávok adják a ritmust, bár a főváros felé egy szakaszon már a vadonatúj pályán lehet haladni. És azt még hozzátenném a saját tapasztalataim alapján, hogy nem nagyon tartják be a 80-as korlátozást az emberek, és rengeteg új trafipaxot helyeztek ki ezen a szakaszon, úgyhogy érdemes figyelni és nem sodródni az árral, és természetesen, hogyha bárki ki akarná egészíteni az infoblokkomat, tegye, telefon és Viber számunk 0620 55 55 155, jó utat mindenkinek, útitársként pedig a legjobb zenék közül válogattam, itt lesz velem a Baha Man, szól majd a Who Let the Dogs Out, a folytatás pedig Tom Novié, most itt a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán 10 óra után jön a Best hétvége, dübörögnek a legjobb zenék, nem fogunk unatkozni, például Desrinek köszönhetően, ugyanis a You Gotta Be-vel érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hallottak. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Erősödhetnek a KKV-k jövőre, bajban vannak a halas tavaink, még jöhet ma eső. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Akár 150 ezer vállalkozás választhatja jövőre a katás adózási formát. Ezek a pénzügyminisztérium számításai. 2027-ben ugyanis 18-ról 22 millió forintra nő a katások bevételi értékhatára, és felemelik az ellátási alapot. Így plusz juttatások járnak majd a kata mellé. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint az intézkedés erősítheti a kisvállalkozásokat, egy másik friss felmérés szerint pedig a vállalkozók fele az új kata mellett dönt majd. Ingyenes nőgyógyászati és pszichológiai rendelő nyílt Budapesten traumát átélt nők és gyerekek számára. Elsősorban azokat várják, akik szexuális vagy szülés körüli traumájuk miatt nehezen fordulnak orvoshoz. A rendelőben jelenleg önkéntes szakemberek biztosítják az ellátást. Eredményes volt a budapesti környezetipari kiállítás. 12 ország 100 kiállítója érkezett a fővárosba, és mintegy 3000 szakmai látogató vett részt a programokon a Hung Expo-n. A programok olyan sürgető problémákra koncentráltak, mint például a klímaváltozás, a vízbiztonság vagy a hulladékkezelés. A cél az volt, hogy bemutatkozhassanak a legjelentősebb hazai és nemzetközi piaci szereplők. A túlélésért küzdenek a hazai halgazdaságok. A nyári aszály miatt 1600 hektárnyi halas tó száradt ki teljesen, és több száz tonna hal pusztult el. A kár megközelíti a 1,5 milliárd forintot. Bár az időjárás már hűvösebbre fordult, a tartós vízhiány miatt sok halastavat még mindig nem tudnak feltölteni. Mondta a rádiónknak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
2: Még most is kritikus időszakot élünk, hiszen annak ellenére, hogy most már az aszálynak a hőhullámi szakaszával már nem szembesülünk, hiszen a hőmérséklet már viccelbesett. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Ha időszakot kiszárulásról beszélünk, akkor ott még meg tudjuk menteni a tavat. Nyilván akkor is ugye a tómederben felburjánzott növényi vegetációt kezelni kell, de hogyha 2-3 éves száradozásról beszélhetünk, akkor nagyon komoly kontrollt kell gyakorolni, ami nem biztos, hogy már gazdaságosan megmenthető. Ilyen esetben sajnos félő az, hogy ezek a tóterületek elvesznek a termelésből.
1: Borongós, esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Felszakadozik a felhőzet és kisüthet a nap. Élénk, erős lehet az északnyugati szél. A hűvösséget követően délutára akár 22 fokig is melegedhet a levegő. Nyugaton lesz melegebb, a tartósan felhős keleti tájakon hűvösebb az idő. Holnap is ehhez hasonló időnk lesz, de kevesebb csapadékkal, több napsütéssel.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, október 11-e van, vasárnap, és indítom a legjobb zenéket, ezzel együtt pedig a Best hétvége is indul. Itt lesz hangulatfelelősként Armand van Helden a My My Mine-nal, a kezdés pedig Jerry Halliwell-é, ez a Mi Chico Latino. Rádiózunk együtt egészen délig.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Halott pénz és a Dobban. Szép napot kívánok mindenkinek. Október 11-e van vasárnap, a névnaposok a Brigitták, a születésnaposok között pedig Cardi B-t, Luke Perry-t és Mac Damont köszönhetem. Matt Bummert köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a lánygyermekek világnapja, és 1968-ban ezen a napon lőtték fel a NASA első három személyes amerikai űrhajóját, azaz az Apollo 7-et. 1975-ben pedig az NBC csatornán debütált a legendás humoros sketch műsor, a Saturday Night Live. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, hogy jól teljen a vasárnap délelőtt, legyen szó autóban ülésről, konyhában állásról, vagy munkáról. Mindenkit fogok szórakoztatni most a TLC-vel, jön a No Scrubs most itt a Besten.

0: FM a legjobb zenék, ez volt az NSYNC és az I Want Your Back, és mielőtt tovább mennénk, jöjjön pár info az úton lévőknek.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az egyes főúton bekerült egy-két extra lassító az úti tervbe. Török Bálintnál egy hídépítés miatt kell sávelhúzásra és sebességkorlátozásra számítani a 10-es kilométernél, Tatabánya centrumnál pedig egy zajvédőfal építése teszi szorosabbá a haladást. Az útszűkület egészen november végéig az út része marad, így óvatos tempó és a figyelem errefelé is erősen ajánlott. Ha valaki megosztana bármilyen infót velem, azt tegye nyugodtan, a telefon és Viber szám 0-20-55-55-155. Egy lélegzetvételnyi szünet következik, aztán megyünk tovább a legjobb zenékkel, Tomból a Best hétvége, méghozzá a Destiny's Child-dal, az Independent Woman érkezik majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 11 óra után pedig természetesen jövök még a legjobb zenékkel. Az utolsó közös órán következik, amiben a hangulat felelősök között ott van Gádzsó, a Best FM Múcsóval érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: Come on, yeah.

0: a Best FM-en.
1: Az emberek többsége kemény fellépést vár a száguldozókkal szemben. Egyre nagyobb divat a futás, Dél-Olaszországot megtépázta az ítéletidő. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Kemény fellépést várnak az emberek a száguldozókkal és az illegális gyorsulási versenyek résztvevőivel szemben. A szaktárca vezetője szerint több mint 300 ezren töltötték ki a közlekedés biztonsági kérdőívet. Jelentős többségük egyetért azzal, hogy szigorúbb büntetést kapjon az az extrém gyorshajtó, aki halálos balesetet okoz. Vitézi Dávid jelezte, hogy néhány héten belül bemutatják a rollerekkel kapcsolatos szabályozás tervezetét. Megújul a rendőrök egyenruhája, a kiválasztásba pedig magukat az egyenruhát viselőket is bevonták. Az állomány tagjai pénteken 383 mintadarabot véleményezhettek, köztük polár pulóvereket, taktikai kesztyüket és napszemüvegeket. A szavazás után a kiválasztott ruhadarabokat szolgálat közben is tesztelik. A tapasztalatok alapján várhatóan a jövő év elején indulhat a közbeszerzés. Az új téli egyenruhákat 2027. decemberétől, a nyári ruházatot pedig 2028. júniusától több ütemben kaphatják meg a rendőrök. 14 táv közül választhatnak az indulók a 41. Spár Budapest Maraton Fesztiválon. Ezen a hétvégén közel 40 ezeren sportolnak a fővárosban. Az ország minden pontjáról érkeztek, illetve érkeznek futók, és 121 nemzet képviselteti magát az eseményen. A futás népszerűségéről Kocsis Árpád, a szervező BSI ügyvezető versenyigazgatója beszélt rádiónknak.
2: Hát egy fontos tényező, hogy szerintem divat lett. Mindig jönnek újak, jönnek a fiatalok. Rengeteg idős kapcsolódik be a mozgás, aki soha nem sportol, de nyugdíj környékén vagy nyugdíjas kora után elkezd gyalogolni, akár futni is. Benne van a mai magyar köztudatban, hogy egy egészséges, teljes élethez a mozgás valamilyen formája hozzátartozik. Aki egyszer ott volt, az lehet, hogy nem akar minden héten és minden hónapban, de évente egyszer, kétszer, háromszor biztos, hogy szeretné ismét átélni ezt az óriási élményt.
1: Heves zivatarok pusztítanak Dél-Olaszországban, az özönvízszerű esőzések áradásokat és földcsuszamlásokat okoztak, több út járhatatlanná vált, Kalábriában autókat sodort a tengerbe az ár, Szicíliában pedig tornádók rongáltak meg épületeket. Szakadozik, csökken a felhőzet az ország keleti-délkeleti felén, a tartós eső kelet felé kivonul, megszűnik. Élénk helyenként erős lesz a szél. A csúcsérték jellemzően 14 és 20 fok között alakulhat, de a keleti tájakon ennél hűvösebb is lehet. Holnap a hajnali 5 foltok feloszlanak, utána változóan felhős idő várható, számottevő csapadék nélkül. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 2 és 11, a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között alakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az utolsó közös óránk következik, ami a mai napot illeti. Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, október 11-e van, vasárnap, és természetesen a Pécs hétvége dübörög tovább a legjobb zenékkel. Itt lesz hangulat felelősként majd a Tankcsapda, a Pesten megjelent Istennel, a Take That is énekel majd, a Relight My Fire-t hozom, a kezdés pedig Jennifer Lopez-é.
0: Best FM.

Pest FM a legjobb zenék. Ez volt a Tankcsapda és a Pesten megjelent Isten. Hát a következő előadó az nálunk biztos, hogy nem fog megjelenni, sőt Európában se, mert egyébként Amerikában turnézik és a mai napig aktív, de mi itt egyébként nagyon szeretjük azt a tevékenységet, amit a 90-es években folytatott. Mist, aki kíváncsi rá, az november 23-án New Yorkban esheti meg. Jön Sophie B. Hawkins és a Right Beside You, most a Best Rap.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Lighthouse Family és a High. Szép napot kívánok mindenkinek. Október 11-e van vasárnap. A születésnaposok között Cardi B-t, Luke Perry-t és Matt Boomer-t köszönhetem, a névnaposok pedig a Brigitták. Isten értesse az ünnepelteket. A mai napon van a leánygyermekek világnapja, és 1975-ben ezen a napon indult el az NBC csatornán a legendás humoros sketch műsor, a Saturday Night Live, amit természetesen itt Magyarországon is másoltak és inspirálódtak belőle. Egy hatalmas show műsorról van egyébként szó, ami a mai napig fut. A legjobb zenék is futnak majd hamarosan tovább, csak jön egy rövid szünet, aztán itt lesz velem Sheryl Crow, a Five for This Love-val érkezik majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Szóló Király Viktortól, nekem annyi időm maradt, hogy elbúcsúzzak, ugyanis B. Német Dia jön, övé a délután, egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig Night Shift, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori volt idáig. Mindenkinek kívánok csodaszép vasárnap délutánt a Bestel, és jó étvágyat az ebédhez, utoljára a Magna Cum Laude.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hallottak. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM-en. A Best
1: FM-en. Még tart a rendőrségi akció az utakon. Rakétatámadás érte a riádi repteret. Magyar ritmikus gimnasztika érmek születtek Zágrábban. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. A vezetés közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzi fokozottan a rendőrség. Az országos akció célja, hogy csökkentsék a figyelmetlenségből eredő balesetek számát. A rendőrök nem csak a telefonálást figyelik, hanem az üzenetküldést és a közösségi oldalak böngészését is. Már néhány másodpercnyi figyelemelterelés is veszélyes helyzetet teremthet, hívta fel a figyelmet Vad Róbert rendőr alezredes.
2: A járművezetés önmagában is egy komoly koncentrációt igénylő tevékenység. Vezetés közben mobiltelefont használni rendkívül veszélyes, ugyanis ilyenkor a sofőrök figyelme csökken, és kevésbé képesek a környezetükre figyelni. Mobilozás közben jellemzően lassabban reagálnak a közölt jelzésekre, és egyes jelzőtáblákat észre sem vesznek. A telefonálásnál még kockázatosabb az üzenetírása, vagy a közösségi oldalak böngészése. Használjuk ki a telefon hangvezérlési funkcióit, és a telefontartót az autóban megfelelő pozícióban helyezzük el.
1: Legalább 12 ember meghalt, több mint 300-an pedig megsérültek egy rakéta támadásban Szaúd-Arábia fővárosában. A jemeni huszilá Századok ballisztikus rakétája Riád nemzetközi repülőterének egyik termináljába csapódott. A repteret határozatlan időre lezárták, számos járatot töröltek. Donald Trump amerikai elnök katonai válaszlépéseket helyezett kilátásba, Szaúd-Arábia pedig megtorló légicsapásokat indított Jemenben. Halálra mart egy férfit egy tigris egy angliai vadasparkban. A látogató a tigrisek számára elkerített területre jutott be, ahol az egyik nagy macska megtámadta. A férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kiérkező mentők már nem tudták megmenteni az életét. A rendőrség kiürítette a Yorkshire Wildlife Parkot, amely a hétvége hátra lévő részére bezárt. Három érmet nyert Pignicki Fanni a zágrábi nemzetközi ritmikus gimnasztika versenyen. A magyar válogatott kiválósága az Aura Cupon egyéni összetettben ezüst érmes lett, karikával és szalaggal pedig bronzérmet szerzett. Pignicki mind a négyszerrel döntőbe jutott. A háromnapos viadal után úgy értékelt, hogy gyakorlatai folyamatosan javulnak, bár a döntőkben a fáradtság miatt több hiba is becsúszott. A magyar tornász legközelebb az egy hét múlva esedékes Magyar Kupán, majd november 7-én a mesterfokú bajnokságon versenyzik majd. Lassan mindenhol kiderül az ég, napos időnk lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 16 és 21 fok között várható, de a tartósan felhős, legtovább csapadékos keleti tájakon ennél pár fokkal hűvösebb maradhat az idő. Késő este 6 és 14 fok valószínű. Hajnalra a keleti észak-keleti szélvédett helyeken köd képződhet, míg a nyugati-délnyugati tájak fölé felhőzet terjeszkedik. Ezek feloszlását, szakadozását követően gomoly felhős, napos idő várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Nagyon kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Október 11-e van, 12 óra után járunk néhány perccel, én Béni Meddia vagyok. Jó étvágyat kívánok az ebédelőknek, és nagyon jó rádiózást kívánok mindenkinek a folytatásban is. Gondoskodtam a legjobb zenékről, úgyhogy hozom hamarosan a Savage Garden dalát, jön az I Want You, itt lesz Cisco, és most pedig a Deep Swing-el indítok.
0: Best

0: FM-mel legjobb zenék 13 és 20 fok közötti értékeket mutatnak most a hőmérők az ország nagy részén. Holnap egyébként általában gyengén vagy közepesen felhőségre van kilátás számottevő csapadék nélkül. Az észak-észak-nyugati szelet élénk lökések kísérhetik, és az előrejelzések szerint a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 10, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakulhat.
1: Best FM! Best FM! A legjobb zenék!
2: He's letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things.

0: Best FM a legjobb zenék, közlekedési infókkal folytatjuk a délutánt. A kettes főúton például Récsáktól egészen Hont térségéig az 56-os és a 78-as kilométer között a meglévő kábelhálózat korszerűsítésén dolgoznak. A munkavégzés helyszínén útszükület mellett jelzőrös irányítással halad a forgalom. Aztán a 6-os főúton Darány térségében a 254-es kilométernél aszfaltoznak, mindkét irányban útszükület mellett dolgoznak. A 25-ös főúton Kerecsend térségében a 3-as és a 4-es kilométer között burkolatjavítás miatt félpályás lezárásra, illetve jelzőrös irányításra kell számítani. Egerben a 11-es kilométertől a 14-es kilométerig nagyszabású felújítási munkákat végeznek. A 4 sávos szakaszon mindkét irányban elkerítettek egy-egy sávot. Vigyázva, óvatosan közlekedjünk arrafelé is. 06-20-55-55-155, ez a hívható SMS és Viber számunk. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nagyon kellemes hétvégét és vidám vasárnap délutánt kívánok mindenkinek itt az egy óra, úgyhogy most meghallgatjuk a legfrissebb híreket. Én pedig már bekészítettem a következő órára is a legjobb zenéket, köztük szól majd Bob Sinclair dala is. Jön a Love Generation, és itt lesz Michael Bublé egy régi-régi nagy sikerével. Ezzel folytatjuk azonnal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hallottak. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: a Best FM-en.
1: Kiadós eső söpört végig az országon, nem mindegy, hogy égetjük el a lehullott faleveleket. Ma is zárva tart a déli pályaudvar. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Budapesten esett a legtöbb eső az elmúlt 24 órában. A Hungaromet adatai szerint a fővárosban csaknem 53 milliliter csapadékot mértek. Jelentős mennyiségű eső hullott a Balatonnál is, ahol helyenként 43 millilitert regisztráltak. A Mecsek térségében, valamint a Szeged és Debrecen közötti sávban is 30 milliliter körüli csapadék esett. Az északnyugati ország rész viszont szinte teljesen kimaradt az esőzésből. Nem minden településen szabad elégetni a lehullott faleveleket és a kerti zöld hulladékot. Az őszi kerti munkák idején érdemes tájékozódni a helyi szabályokról. Az önkormányzatok ugyanis rendeletben határozhatják meg, hogy engedélyezik-e az égetést, és ha igen, milyen feltételekkel. A szabályok betartásának fontosságára Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője hívta fel a figyelmet.
2: Amelyik önkormányzat nem hozott rendeletet a kerti zöld hulladék égetésről, ott tilos ezeket elégetni. Ahol engedélyezi ezt az önkormányzat, ott is csak a rendeletben meghatározott időben szabad. A tűzrakóhelynek a környékét azt meg kell tisztítani, hogy a tűz ne tudjon elszabadulni. Mindig legyen a kezünk ügyében egy szerszám, amivel kordában tudjuk tartani a tüzet, és oltóvíz is. Hogyha szeles az időjárás, halasszuk későbbi időpontra a zöld hulladék elégetését. A tüzet egyetlen percre se hagyjuk magára. Attól pedig mindenkit óvaintenék, hogy falevelekkel fűtsön. Csak tönkretesszük vele a kályhát, a kazánt és még a kémét is.
1: Súlyos áradás pusztított Nepál középső részén. A Katmandútól mintegy 100 kilométerre fekvő Gorka közelében legalább mintegy 40 házat és két hidat sodort el a víz. A hatóságok a helyieket és a turistákat is felszólították a veszélyeztetett területek elhagyására. A hadsereg eddig 6 embert mentett ki, a mentésbe helikoptereket is bevontak. A katasztrófát feltehetően földcsúszamlás okozta, amely eltorlaszolta a Budi-Gandaki folyót. Ma sem indulnak és nem is érkeznek vonatok a déli pályaudvarra. A vonatok többsége Kelenföldig viszi az utasokat, onnan a BKK járatai mellett MÁV buszokkal lehet elérni a délit. Karbantartás miatt zárták le a hétvégére a pályaudvart. Fokozatosan felszakadozik a felhőzet és egyre több felé kisüt a nap. A legmagasabb hőmérséklet általában 16 és 21 fok között alakul, de a tartósan felhős, csapadékos keleti tájakon ennél hűvösebb lehet. Estétől nyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet, és helyenként záporok kialakulhatnak. Késő este 6 és 14 fok közé hűl le a levegő. Hajnalra keleten és északkeleten köd képződhet, holnap pedig a felhők mellett ismét több órás napsütés várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A Best FM-en dübörögnek a legjobb zenék a folytatásban is. Szép napot mindenkinek, elhagytuk az egy órát. Folytatódik a vasárnapi Best délután velem Béni Mediával és Michael Bublé-val, az ötszörös Grammy-díjas kanadai olasz jazz és pop énekes dalszerzővel, akinek egy esküvői fellépésen kezdődött a karrierje. Ott figyeltek fel rá.

Best FM a legjobb zenék, a reggeli zuhany frissít, élénkít, segít felébredni, és sokak számára elengedhetetlen része a napindításnak. Ősszel azonban a bőr szempontjából az esti zuhanyzás előnyösebb. A nap folyamán ugye a bőrünk rengeteg szennyeződéssel, porral, allergénnel és környezeti irritáló anyaggal találkozik, amelyek a felszínen megtapadnak. Ha ezekkel együtt fekszünk le, a bőr regenerációja nehezebbé válik, a pórusok könnyebben eltömődnek, és a bőr vízvesztése is fokozódik a szakértők szerint. Az esti zuhanyzás tehát bőrregeneráció szempontból előnyösebb. Segít megtisztítani a felszínt, előkészíti a bőrt az éjszakai hidratálásra, és támogatja a természetes megújulási folyamatokat. A forró víz csábítása ugye ilyenkor különösen erős, hiszen a hideg reggelek és esték szinte ösztönösen arra késztetnek, hogy a lehető legmelegebb víz alá álljunk. Na most a bőr azonban nem kedveli ezt a hirtelen hőterhelést. A túlmeleg víz kitágítja az ereket, fokozza a bőr kipirosodását, és olyan stressz reakciót vált ki a szakértők szerint, amely hosszú távon rontja a bőr állapotát. A langyos víz ezzel szemben kíméletes, nem bontja meg a bőrvédő rétegét, és lehetővé teszi, hogy a zuhanyzás valóban frissítő, regeneráló élmény legyen. A vízhőmérséklet mellett az időtartam is fontos, a rövidebb 8-10 perces zuhanyzás sokkal kedvezőbb a bőr számára, mint a hosszú forró gőzben töltött percek. Tehát a túl forró víz ugyanis gyorsan leoldja a bőr természetes olajait, amelyek ilyenkor amúgy is csökkent mennyiségben állnak a rendelkezésre. Ez a folyamat a bőr kiszáradásához, irritációhoz, sőt akár mikrogyulladásokhoz is vezethet a szakértők szerint, amelyek tovább gyengítik a védekező képességet. Bár én most egy kicsit ellentmondok a szakértőknek, szerintem nincs is jobb nagy hidegben egy jó forró zuhanynál, de hát kinek mi esik jól. Egy azonban biztos, továbbra is a legjobb zenéket hallgatjuk itt a Best FM-en, a 90-es, na meg a 2000-es évek kedvenceit. Let's go, girls!

0: Best FM a legjobb zenék. Az M70-es autópályán az M7-es irányába a 2-es és az 1-es kilométer között a belső sávot lezárták. Nagyon kell figyelni. A forgalom sávelhúzással a külső és a leállósávon halad. Az M76-os autóúton garanciális munkákat végeznek, ezért Balatonszentgyörgy térségében a 4-es és a 8-es kilométer közötti szakaszt az M7-es autópálya felé vezető oldalon október elejéig lezárták. Terelőútként Balaton-Szentgyörgy és a 71-es főúti körforgalom között a 76-os főutat jelölték ki. Aztán az M44-es autóúton Kunszentmárton térségében új csomópontot építenek, így az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták. Az M85-ös autóúton pedig Sopron térségében a 88-as és a 92-es kilométer közötti alagút láncban mindkét irányban karbantartási munkákat végeznek, ezért le is zárják a forgalom elől, úgyhogy ott is figyelni kell. Aki pedig az 1-es főúton halad Török Bálintnál, a 10-es és a 11-es kilométer között hídépítés miatt sávelhúzásos terelésre és sebességkorlátozásra számítson. Az 56-os és az 57-es kilométer között az M1-es autópálya Tatabánya centrum csomópontja közelében zajvédő falépítés miatt korlátozzák a forgalmat. November végéig útszűkület lassítja a közlekedést. Szőnyátkelési szakaszán a 82-es kilométernél pedig egy műszaki hibás jármű veszteg el a félútpályát elfoglalva. Óvatosan, arrafelé is jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legszuperebb slágereket hallgatjuk a 90-es, nem a 2000-es évekből. Jönnek most a legfrissebb hírek itt a 2 óra. Aztán ropogunk tovább például Kohánszki Roy és Henc Gábor Biga közösével.
2: Minden kis bánatom, tenyeremből szórhatom szert a széjjel.
1: Ez lesz a Minden kis bánatom, és Aura Dionne is itt lesz hamarosan. Vele folytatjuk a délutánt pár perc múlva, rögtön a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Hosszú távon is károsíthatta az erdőket a szárazság. Két településen tartanak ma választást, ókori vízvezetéket tártak fel Jeruzsálemnél. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szinte teljesen elmarad az idei őszi gomba szezon Magyarországon. A rendkívüli aszály miatt már eddig is alig termett gomba az erdőkben, a talajból pedig 150-200 mm-nyi csapadék hiányzik. Vógai János gomba szakértő szerint a probléma jóval túlmutat egyetlen rossz szezonon. A tartó szárazság káros hatásait még hosszú ideig érezhetjük.
2: Ezek a 25 fokok a maradékot is beszárítják, nem tudnak fejlődni. Meg van repedve a talaj az erdőbe. Ha a micélium hálózat megsérül a föld alatt, ha kap is csapadékot majd idővel egyszer a talaj, mire a gombák megnövesztik a hálózatukat, időbe telik. Azoknak a parazita gombáknak van most esélyük, ami még valamennyire nedvességet tartalmazó fatuskókon, nyárfatuskókon elő tudnak jönni.
1: Több helyen is 40 mm-nél több eső hullott a Balaton térségében az elmúlt 24 órában. A legtöbbet Balatonkenesén mérték, ahol 43 mm esett, közölte a Hungaromet. Budapesten 29 mm-t regisztráltak, míg a Mecsek környékén, valamint a Szeged és Debrecen közötti sávban többfelé 30 mm körül alakult a csapadék mennyisége. Az északnyugati ország részt viszont szinte teljesen kimaradt az esőből, Sopron térségében mindössze 1/10 mm hullott. Két településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Baranya megyei Magyar Mecskén a képviselőtestület felosztása miatt polgármestert és 4 képviselőt választanak. A település vezetői posztért 3-ban, a képviselői helyekért 18-an indulnak, valamennyien függetlenként. A Nógrád megyei Pásztón a korábbi polgármester egészségi okokból lemondott, ott emiatt szavaznak. Itt 3 független jelölt közül választhat a több mint 7000 helybéli. Romonyán német nemzetiségi képviselőt választanak. A szavazókörök este 7 órakor zárnak. 2000 éves vízvezeték 300 méteres szakaszát tárták fel izraeli régészek Jeruzsálem határában. Az ókori rendszer mintegy 21 kilométeren át szivattyúk nélkül szállította a forrásvizet a templomhegyre. A gondosan kialakított csatornát időszakosan még 100 éve is használták. A leletet megőrzik és beépítik a tervezett új városnegyed bejáratába. Holnap már hűvösebb arcát mutathatja az időjárás. Délen, délkeleten több felhő maradhat fölöttünk, sőt, arrafelé egész nap borongós tájak is lehetnek, miközben északon, északnyugaton több napsütésre számíthatunk. Délnyugaton délelőtt még kisebb eső előfordulhat, később viszont ott is szárazabbra fordulhat az idő. Délután 13 és 18 fok közé melegedhet a levegő. Úgy tűnik, kettől több napsütés jöhet, de a reggelek egyre csípősebbek lehetnek. Csütörtökre viszont valamelyest enyhülhet az idő 16-21 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Nagyon kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, 2 óra múlt néhány perccel, ez a vasárnapi Best délután, én Béni Meddia vagyok, most pedig jöjjön egy többszörös dán zenei díjas pop és folk énekesnő, valamint dalszerző, leginkább a 2010-es évek elejének fülbe mászó világslágereiről, egyedi divas stílusáról és az akusztikus és elektronikus elemeket ötvöző zenéiről ismert.
0: Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.

szívem a legjobb zenék. Most pedig jöjjön Jerry Halliwell szóló karrierjének első dala, miután kilépett a Spice Girls csapatból. A Look at Me ugye egy kicsit játékos, kicsit odaszúró szám, amiben Jerry a hírnévről és saját magáról mesél, nem is akárhogyan. A klipben talán sokan emlékeznek rá, többféle szerepben is feltűnik, és ezzel is megmutatja, hogy több arca van, mint ahogy azt sokan gondolnák. Ez a dal volt az első nagy lépés afelé, hogy önálló előadóként is komolyan vegyék. Következik tehát Jerry Halliwell és a Look at Me, itt a Best FM-en.

0: közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
1: Útinfokkal folytatjuk. Az M7-esen például új terelés épült a Budapest felé vezető oldalon, a 18-es érdi csomópont és az M0-as autóúti csomópont között a háromból a legbelső sávot lezárták. A terelés elején időben érdemes lassítani és figyelmesen sávot váltani. A korlátozás főleg a reggeli csúcsban okozhat számottevő lassulást, torlódást. Az Újhegyi Völgyhídon egyébként a Budapest felé vezető oldalon a 173-as és a 171-es kilométer között a belső sávot lezárták, az M43-as autópályán pedig mindkét oldalon lezárták az 5-ös kilométernél lévő szegedi pihenőhelyet munkavégzés miatt, a Csanádpalotta határ felé vezető oldalon, a 8-es kilométernél a Sándorfalva-Szeged észak csomópontban a fel- és lehajtó ágat lezárták, a javasolt kerülőutakat sárga táblák jelzik az autósoknak. Jó utat!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

Best FM a legjobb zenék. Nagyon gyorsan megy az idő, hiszen mindjárt 3 óra van, ami azt is jelenti, hogy jönnek a legfrissebb hírek. A következő órát pedig a 2000-es évek egyik nagy tini báványa Avril Lavigne indítja a Girlfriend-el, úgyhogy jó lesz. És hogyha már az időt említettem, hát akkor hallgassuk is meg a Jetlag dalát. Ez már a Repül az idő. Itt a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Szigorítanak a környezetvédelmi szabályokon, két településen választanak ma. Nagyon súlyos volt az asszály. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök a kormány pénteki rendeletére utalva azt írta, a szennyező nagyüzemek esetében 5 milliárd forintra emelik a kiszabható bírságot. A szigorítást bő egy hónappal ezelőtt jelentette be, akkor azt mondta, úgy szigorítják a környezetvédelmi jogsértések szankcióit, hogy azok egy nagyipari vállalat számára is visszatartó erővel bírjanak. Két településen rendeznek ma időközi önkormányzati választást. A Baranya megyei Magyar Mecskén polgármestert és képviselőket, Nógrádban, Pásztón pedig polgármestert választanak. Romonyán német nemzetiségi választók is voksolnak, nemzeti önkormányzati képviselőket választanak. Este 7 óráig lehet szavazni. Az elmúlt 126 év legsúlyosabb asszálya sújtotta hazánkat. Az idei nyár 1901 óta a legszárazabb és a második legmelegebb volt. A csapadék mennyisége pedig mindössze harmada volt az elmúlt 30 év átlagának. Ma még várható eső, de csak elszórtan. Erről hamarosan mondom a részleteket. Idén is folytatódik a GVH digitális tudatosság programja. A cél, hogy a 10-16 éves fiatalok magabiztosabb, kritikusabb és tudatosabb felhasználókká váljanak. Egyúttal felismerjék az online tér kockázatait. Az elmúlt években már 7500 diákhoz jutottak el a jó tanácsok. Emlékeztetett rádiónkban Horváth Bálint, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetője.
2: Az elmúlt két év tapasztalatai alapján a program szervezői körülhatároltak több olyan fő témakört, amelyek fajsúlyos szerepet kaphatnak a tanórák keretében. Ilyenek például a személyes adatok és a digitális lábnyom, a manipulatív reklámok, a megtévesztő online ajánlatok, az online vásárlások különböző buktatói, az okos és kritikus internet használat, valamint az online platformok és algoritmusaiknak a pontos működésének a megismerése.
1: Az oktatási intézmények csatlakozását már várják az ingyenes programhoz. A részleteket a GVH oldalán találják. Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Még szakadozik a felhőzet, de a szeles idő velünk marad. Hosszabb, rövidebb időre a nap is kisüthet, csapadék már csak elvétve várható. Az északnyugati szél élénk, erős marad. 17 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 10 fokig hűl le a levegő. Holnap nyugaton, délnyugaton kisebb eső, zápor még kialakulhat, másút hosszabb időre kisüt a nap. 19 fokot is mutathatnak majd a hőmérők. A jelenlegi előrejelzés szerint így lesz ez egész jövő héten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Üdv mindenkinek, 3 óra után is ön Béni Mattia vagyok. Egy világhírű kanadai pop-rock, pop-punk énekesnővel folytatjuk, aki nem más, mint Avril Lavigne. Mindössze 17 évesen robbant be a köztudatba a Let Go című debütáló albumával, és olyan slágerek, mint a Complicated vagy a Skater Boy azonnal a slágerlisták élére repítették. A Girlfriend szólt tőle.
3: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Aki éjszakai bagoly típus, mint mondjuk én, annak valószínűleg nehezen megy a koránkelés. Néhány átgondolt szakértők által javasolt módszerrel azonban állíthatunk kicsit a biológiai óránkon, a cirkadián ritmusunkon, így kevésbé lesznek fájdalmasak a reggelek. A legtöbben ugye úgy gondolják, hogy kétféle kronotípus létezik, az éjszakai bagyok, akik ugye az esti órákban érzik magukat produktívnak, valamint a reggeli pacsirták, akik az ébresztőt nem állítják 8-szor szundi üzemmódba, képesek kipattanni az ágyból, gyorsan futócipőt húzni, de legalábbis neki látni a reggeli készítésének. Valójában ez a két típus nem különül el egymástól ennyire élesen, inkább egy spektrumon helyezkednek el, ahol akadnak átmeneti típusok is. A belső óránk nem pontosan 24 órás ciklus szerint működik, mondják a szakértők. A legtöbb embernél ez az időtartam valamivel hosszabb, 24 óránál, ezért napi szintű igazításra van szükség ahhoz, hogy a szervezet tartani tudja a 24 órás ritmust. Ez a rugalmasság lehetőséget ad arra, hogy kicsit állítsunk a cirkadián ritmuson, amire pedig a leginkább oda kell figyelnünk az esti, illetve a reggeli órákban, az a fény. Azt ugye tudjuk, hogy az esti fényhatás későbbre tolja a biológiai óra működését. Azok az emberek, akik késő este kék fényt kibocsátó képernyők előtt ülnek, vagy felkapcsolt lámpák mellett tartózkodnak, nem csak ébren tartják magukat, hanem ténylegesen késleltetik biológiai órájukat, így nehezebben tudnak elaludni. A szakértők szerint fontos egyrészt, hogy reggel 7 körül fény érje az arcot, ugyanakkor lényeges, hogy este 11-kor viszont már lehetőleg sötétben, nyugalomban legyünk a hálószobában, ahová nem viszünk be telefont, vagy ha mégis éjszakai üzemmódra állítjuk, illetve kikapcsoljuk rajta a netet. Reggel ébredés után pedig felejtsük el a szundi gombot, mielőbb keljünk ki az ágyból, húzzuk fel a redőnyöket, hagyjuk, hogy fény ébreszten bennünket. A fény tehát a leghatékonyabb eszköz, hogyha szeretnénk állítani a cirkadián ritmusunkon, a hatás eléréséhez azonban szükség lesz egy-két hétre, és amellett, hogy figyelünk, mikor ér és mikor nem ér fény, lényeges az is, hogy a matracunk kényelmes legyen számunkra, a hálószoba sötét legyen, hőmérséklete pedig maximum 20 fok, de még jobb, ha csak 18 fok. Én pedig addig is adom a legjobb zenéket itt a beszélgetésben.

0: Best FM a legjobb zenék, autósok figyelem, az M3-ason aszfaltoznak a 60 nyugat csomópontnál, az 53-as és az 57-es kilométer között. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladnak a járművek, a Budapest irányába tartókat a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. Az M5-ös Röszke felé az M0-as autóút és az Ócsai csomópont, azaz a 21-es és a 30-as kilométer között pedig lezárták a belső sávot egy újabb terelés kiépítésének előkészülete miatt. Napközben a 22-es és a 30-as kilométer között aszfaltoznak, úgyhogy ott is lassú a haladás, és az M6-oson is hídkarbantartás miatt lezárták az Ivándárda felé vezető oldal, a Sió csatorna feletti szakaszon. A 142-es és a 144-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalra terelték a járműveket, ahol most irányonként egy-egy sáv járható. A számunk 20-55-55-155. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 99.5 Best FM-en.
1: Ez a vasárnapi Best délután 4 óra lesz, mindjárt jönnek a legfrissebb hírek, én pedig hozom hamarosan a kompakt diszkó slágerét is. Ez lesz a Te meg én, és Sophie Alice Baxter is énekel. Ezzel folytatjuk mindjárt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
2: Segítenék az esenés gyerekeket, tüzet okozhat egy aldis hajszárító. Új magyar dokumentumfilm érkezik. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Javaslatcsomagot készít elő az SNI gyermekek fejlesztésére az Oktatási Minisztérium. 10 pontos terv készül a sajátos nevelési igényű gyerekeknek. Többek között arra keresnek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások a gyermekek egyéni szükségleteihez, miként erősíthető a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködése, és miként csökkenthetők a gyógypedagógusok adminisztrációs terhei, közölte Lannert Judit miniszter. Áramütést és tüzet okozhat egy aldis hajszárító, visszahívta az áruház. Egyes Ambiano márkájú készülékek hálózati kábele megsérülhet, ezért arra kérik a vásárlókat, hogy az érintett termékeket ne használják. A hajszárítókat bármelyik aldi üzletbe visszavihetik, a teljes vételárat blokk nélkül is visszaadják. Hamarosan a mozikban a Kék napsugár. Pálfai Károly rendező dokumentumfilmje csütörtökön debütál. A fogyatékossággal élő harcművész fiatalokról szóló film megjelenését a Down-szindrómások hónapjára időzítették. Az alkotás díjat nyert már Portugáliában, San Diegóban és Georgiában is. Alig termett gomba az idén itthon. A rekordokat döntő asszály miatt ráadásul az őszi szezon is teljesen elmarad. Az erdők talajából 150-200 mm-nyi csapadék hiányzik. Vogel János gombaszakértő arra figyelmeztet, hogy a baj jóval nagyobb egy rossz évnél. A szárazság káros hatásait még hosszú ideig érezni fogjuk.
3: Most október elején volt néhány gomba, de néhány nap alatt az is elment. Ezek a 25 fokok a maradékot is beszárítják. Nem tudnak fejlődni. Meg van repedve a talaj az erdőbe. Ha a micélium hálózat megsérül a föld alatt, ha kap is csapadékot majd idővel egyszer a talaj, mire a gombák megnövesztik a hálózatukat, időbe telik. Azoknak a parazita gombáknak van most esélyük, ami még valamennyire nedvességet tartalmazó fatuskókon, nyárfatuskókon elő tudnak jönni.
2: Rengeteg eső esett az elmúlt egy napban. Mintegy 53 mm eső hullott Budapesten a Hungaromet térképe szerint, de a Balatonnál és a Mecsekben is rendkívül csapadékos volt a szombat. Még szakadozik a felhőzet, de a szeles idő velünk marad. Hosszabb, rövidebb időre a nap is kisüthet, csapadék már csak elvétve várható. Az északnyugati szél élénk, erős marad. 17 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 10 fokig hűl le a levegő. Holnap nyugaton, délnyugaton kisebb eső, zápor még kialakulhat, másút hosszabb időre kisüt a nap. 19 fokot is mutathatnak majd a hőmérők. A jelenlegi előrejelzés szerint így lesz ez egész jövő héten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Nagyon kellemes hétvégét kívánok mindenkinek 4 óra után, és folytatjuk a vasárnapi Best délután. Én Béni Mentia vagyok, és itt is van Sophie Alice Baxter, az az angol énekesnő, aki ugye a Murder on the Dance Floor című slágerével lett világhírű, de a Get Over You is nagyon nagyot szólt. Ezzel folytatjuk itt a Best-en. 99

0: legjobb zenék 13 és 20 fok közötti értékeket mutatnak most a hőmérők az ország nagy részén. Holnap egyébként általában gyengén vagy közepesen felhőségre van kilátás, számottevő csapadék nélkül. Az északi-északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik, és az előrejelzések szerint a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 10, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakulhat.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, balesetmentes közlekedés mindenkinek ma is az utakon. Az M1-esen egyébként Hegyeshalom felé a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtóágát lezárták, a kerülőutakat sárga táblákkal jelzik. Az 54-es kilométernél lévő Harkályos pihenőhelyet a bővítési munkák idejére mindkét oldalon lezárták, a 71-es kilométernél a Grébics pihenőhelyet mindkét oldalon szintén lezárták, Tata térségében a 78-as és a 80-as kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon a belső sávot lezárták, ott a forgalom sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad. A 85-ös jelű Komárom Kisbér csomópont és a 101-es kilométernél lévő Nagyszent János Bőny csomópont között korszerűsítési munkákat végeznek. Ott a 85-ös és a 97-es kilométer között a Hegyeshalom felé tartókat a belső sávra és a szemközti oldal a belső sávjára terelik. Budapest felé sávelhúzással a külső és a leálló sáv járható. És az M3-ason is érdemes figyelni, átépítették a terelést Gyöngyös térségében a 65-ös és a 72-es kilométer között a külső és a leálló sáv burkolatát cserélik. Balesetmentes közlekedés mindenkinek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 99.5 Best FM-en.
1: Gyorsan megy az idő, már itt is van az 5 óra, vagyis jönnek a legfrissebb hírek, én pedig hozom az Oliver From Earth slágerét is. A világ az enyém, teljes egészében is meghallgatjuk, és Kerdzsó is itt lesz, méghozzá So Many Times-szal, érdemes maradni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
0: Reklámot hallottak! Hírek a Best FM-en.
3: Három új szervezetnek ajánlhatjuk fel a palackok árát. Új villamos érkezett a fővárosba. Óriási stresszfaktor az iskola, ez derült ki egy felmérésből. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Springman Bettit hallják. További három szervezet munkáját segíthetjük a Repont automatáknál. Ebben a fél évben is fel lehet ajánlani a visszaváltási díjat jótékony célra. Hangsúlyozta rádiónkban Ozoli Gábor, a Mohus szóvivője.
4: 2026 második fél évében a Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Piros Orr Bohóc Doktorok Alapítvány munkáját támogathatjuk, akkor, hogyha a Repont automatánál a visszaváltási díjat jótékony célra ajánljuk fel. Így már több mint 500 millió forintot támogattak a visszaváltók, és így ez különböző társadalmi ügyeknek lett odautalva ez az összeg. Büszkék vagyunk arra, hogy a Repont rendszer nem csak a körforgású gazdaságot erősíti, hanem lehetőséget ad arra is, hogy segítsünk másokon.
3: Indulása óta a Repont rendszer már csak nem 6 milliárd palackot gyűjtött vissza. Megérkezett Budapestre az első új 56 méteres KAF villamos. A megnövelt kapacitású járműből összesen 4 érkezik a fővárosba, a korábban megrendelt 51 villamos részeként. Az új szerelvények alacsony padlósak és légkondicionáltak. A szükséges műszaki vizsgálatok, tesztek és próbafutások után az egyes villamos vonalán állnak majd forgalomba. Marad az avar a fővárosi parkokban, nem viszik el a zöld hulladékot, kivágott fákat, levágott gallyakat. Ezzel javítják a talaj állapotát, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely ismertetése szerint úgynevezett tellevényeket alakítanak ki a városban, hogy a talaj a komposzt segítségével jobban megtartsa a vizet és ne száradjon ki. A fiatalok harmada rendszeresen szorong. A legfontosabb stresszfaktor az iskola. Ez derül ki egy friss felmérésből. A gyerekek 37%-a feszülten kezdi a napját, és ez az arány az idősödéssel egyre romlik. A 16-19 évesek mentális állapota például kifejezetten veszélyeztetettnek értékelhető. Az okok az iskolai és online bántalmazásban keresendők, de sokan azért szoronganak, mert nem tudják, mihez kezdjenek életükkel az iskola után. Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Még szakadozik a felhőzet, de a szeles idő velünk marad. Hosszabb, rövidebb időre a nap is kisüthet, csapadék már csak elvétve várható. Az északnyugati szél élénk, erős marad. 17 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 10 fokig hűl le a levegő. Holnap nyugaton, délnyugaton kisebb eső, zápor még kialakulhat, másút hosszabb időre kisüt a nap. 19 fokot is mutathatnak majd a hőmérők. A jelenlegi előrejelzés szerint így lesz ez egész jövő héten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A So Many Times a 2000-es évek egyik legmeghatározóbb house klub slágere, amelyet ugye a Gárdzsó nevű német producer páros készített. Ezzel a dallal folytatjuk most a Best délutánt. Elhagytuk az 5 órát is, én Bénémet Dia vagyok. Töltsük együtt ezt az órát is.
0: 99.5 Best

FM a legjobb zenék. Egy ideje, mintha minden tökéletesen összehangolt otthon ugyanúgy néz neki. Semleges színek, gondosan elrejtett tárgyak, és egyetlen felesleges részlet sincs sehol. Most azonban, mintha megfordulna a trend, és végre az egyéniség kerülne előtérbe. Az elmúlt években a lakberendezés egyik legerősebb iránya a letisztultság volt. A minimalista terek, a bézs különböző árnyalattai, a rejtett tárolók és a gondosan megkomponált enteriőrök uralták a magazinokat és a közösségi oldalakat. Gyönyörűek voltak, csak éppen egy idő után könnyű volt azt érezni, hogy egyik lakás a másik után ugyanabból a katalógusból érkezett. Most viszont egy egészen más szemlélet kezd erősödni, ugyanis egyre fontosabbá válik az otthon személyes karaktere, azok a tárgyak, színek, minták és részletek, amelyeknek történetük van, és nem egyszerűen azért kerültek a lakásba, mert éppen divatosak. Ez nem azt jelenti, hogy a minimalizmus egyik napról a másikra eltűnik, inkább arról van szó, hogy a tökéletesen steril összkép mellett egyre több helyet kapnak a karakteresebb, kissé szabálytalan, személyesebb enteriőrök. A lakásnak nem kell úgy kinéznie, mintha fotózás előtt minden egyes tárgyat gondosan elpakoltak volna, sőt, most éppen az lehet a legmenőbb, ha látszik rajta, hogy valóban valaki otthona. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy talán az egész irány legfontosabb üzenete az, hogy az otthonnak nem kell hibátlannak lenni ahhoz, hogy szép legyen. Na de amíg trendek jönnek, mennek, addig is megyünk tovább a legjobb zenékkel itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék útinfokkal folytatjuk. Az M1-es autópályán például javában folynak a szélesítési munkák Tatabánya és Herceghalom között. A 19-es kilométertől a 61-es kilométerig Győr felé változatlanul a külső és a leállósáv járható. Budapest irányába változás történt, az 55-ös kilométertől a 33-as kilométerig már a saját oldalon, az új kiszélesített pályán két sávon halad a forgalom. Az átterelést megszüntették. A terelés elején és végén, azaz a 61-es és az 55-ös, majd a 33-as és a 19-es kilométer között a korábbi forgalmi rend maradt érvényben, vagyis a belső sávot átterelik az ellenkező oldal belső sávjára, melyet a kamionok nem használhatnak. A szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat továbbra is zárva tartják. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenki vezessen óvatosabban, és vegye figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. A Budapest felé vezető oldalon pedig a 22-es kilométernél lévő Sasfészektó pihenőhelyen átépítés miatt nem használhatók most a szolgáltatások. Ezeket az ellenkező irányban lévő pihenőhelyen lehet igénybe venni. A terelő utat táblák jelzik. Balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

Best FM legjobb zenék véget ért már a Best délután, úgyhogy én búcsúzom is, de gyorsan át is adom a helyemet White Boynak, hiszen kezdődik a Night Shift. Köszönöm, hogy ma is minket választottál, maradj. Jó volt együtt, Béni Meddiet hallottad, csáv!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. Négy pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
3: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
4: Reklámot hallottak.
0: Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
5: A Margit-sziget minden évszakban gyönyörű, de az őszi időszak különösen káprázatos az aranyszínű falevelekkel és a friss, kellemes levegővel. Napközben sétáljunk egyet a sziget kanyargós ösvényein, nézzük meg a csodálatos budapesti látképet a Margit-szigeti víztorony tetejéről, és pattanjunk fel egy bringó hintóra. Az esti órákban pedig látogassunk el a Lumina Parkba, ahol különleges fényinstallációk között mászkálhatunk. A belváros szívében található a bazilika már önmagában kívülről is elképesztő látvány, nem beszélve arról a látványról, ami elénk tárul a 96 méter magas tornyából. A bazilikában találhatjuk a magyar államalapító Szent István király jobb kezét, a Szent Jobb erekjét, sőt, itt van az ország egyik legnagyobb orgonája is. A kiváló akusztikájú templomban folyamatosan tartanak orgona koncerteket, amiről semmiképp sem érdemes lemaradni.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
6: Ha egy igazán különleges budapesti programot keresnek, érdemes felmenni a megújult Citadellához. A Gellért hegy tetején álló több mint másfél évszázados erődítmény teljes körűen megújult, környezete pedig új közösségi terekkel és rendezett zöld felületekkel várja a látogatókat. A séta közben történelmi emlékhelyeket fedezhetnek fel, majd a Citadellához érve lenyűgöző panoráma tárul mindenki elé. Innen látható a Duna, a Parlament, a Budai Vár, a Lánchíd és Pest nyüzsgő város képe is. Az új átjáróknak köszönhetően korábban elzárt területeket is bejárhatnak. A belső közpark pedig kellemes pihenőhely lett. Össze különösen szép ez a környék. A színesedő fák és a hűvösebb levegő egészen különleges hangulatot adnak a sétáknak. Érdemes naplemente előtt érkezni, amikor a város fényei lassan felgyúlnak. Legyen szó romantikus sétáról, családi kirándulásról vagy egyszerű kikapcsolódásról, a megújult Citadella remek helyszín egy különleges budapesti élményhez.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
7: Szigorúbban büntetnék az extrém gyorshajtókat. Jótékony célok a repontautomatáknál. Megműtik 14. Leó pápát. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szigorú büntetéseket várnak az emberek a szágoldozókkal és az illegális gyorsulási versenyek résztvevőivel szemben. Több mint 300 000-en töltötték ki a közlekedés biztonsági kérdőívet, és a válaszadók jelentős többsége támogatja a halálos balesetet okozó extrém gyorshajtók keményebb büntetését. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt is bejelentette, hogy néhány héten belül bemutatják az elektromos rollerekre vonatkozó új szabályozás tervezetét. Újabb 3 szervezetet támogathatunk a repontautomatáknál. A MOHU jótékonysági programjában ebben a fél évben is felajánlhatjuk a visszaváltott palackok után járó összeget jótékony célra. A részletekről Ozoli Gábort, a MOHU szóvivőjét kérdeztük.
8: 2026 második fél évében a Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Piros Orr Bohoz Doktorok Alapítvány munkáját támogathatjuk, akkor, hogyha a repont automatánál a visszaváltási díjat jótékony célra ajánljuk fel. Így már több mint 500 millió forintot támogattak a visszaváltók, és így ez különböző társadalmi ügyeknek lett odautalva ez az összeg. Büszkék vagyunk arra, hogy a repont rendszer nem csak a körforgású gazdaságot erősíti, hanem lehetőséget ad arra is, hogy segítsünk másokon.
7: A repont rendszer indulása óta már csak nem 6 milliárd palackot váltottak vissza Magyarországon. A következő napokban megműtik 14. Leó pápát, egy csomót találtak a tüdejében. Az egyházfő az úrangyali imádságra összegyűlt hívek előtt jelentette be, hogy az elváltozást korai stádiumban fedezték fel, és jól körülhatárolható. Orvosai az eltávolítást javasolták, a beavatkozás időpontját pedig már kitűzték. A pápa megköszönte a hívek támogatását, és arra kérte őket, hogy imádkozzanak érte. Nem altatják el azt a tigrist, amely halálosan megsebesített egy férfit egy angliai vadasparkban. A látogató bemászott az állat kifutójában, ahol az 5 éves Altai nevű amúri tigris rátámadt. A mentők gyorsan a helyszínre értek, a férfi életét azonban már nem tudták megmenteni. Az intézmény a nagymacska sorsával kapcsolatos aggodalmakra reagálva közölte, az állatot biztonságosan visszazárták a helyére, és nem fogják elaltatni. Holnap már hűvösebb arcát mutathatja az időjárás. Délen, délkeleten több felhő maradhat fölöttünk, sőt, arrafelé egész nap borongós tájak is lehetnek, miközben északon, északnyugaton több napsütésre számíthatunk. Délnyugaton délelőtt még kisebb eső előfordulhat, később viszont ott is szárazabbra fordulhat az idő. Délután 13 és 18 fok közé melegedhet a levegő. Úgy tűnik, 2-től több napsütés jöhet, de a reggelek egyre csípősebbek lehetnek. Csütörtökre viszont valamelyest enyhülhet az idő 16-21 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
9: Aki minket hallgat, a következő 120 percben chill, lounge és deep house mixet fog majd hallgatni. 6-tól 7-ig velem Whiteboy-jal, 7-től vasárnapi rezidensünkkel, DJ Németivel, a Nácsi Flemez játszói mögött.
1: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: És ezek a legjobb zenék mixben utólag is élvezhetőek és visszahallgathatóak, amennyiszer csak akarjátok. Lauer Christian, DJ Hangya, FND, Miller, Slim Fit, DJ Németi és én is a Mixcloud-ra töltjük fel a mixeinket. Mixcloud.com/DJ White Boy. Itt lehet az enyémet megtalálni tracklistával együtt.

0: a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljaikra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, listán és Facebookon így vagyunk fel, 0620 55 55 155 Viber és SMS számunk, és infókukat Best FM Budapest.hu az e-mail címünk.

vasárnapi rezidensok, aki az előző órához hasonlóan a következő 60 percben is chill, lounge és deep house darabokat fog majd mixelni, úgyhogy nagyon-nagyon picike szünet, és héttől folytatódik a Night.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. Négy pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hallottak. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Everybody get up.

0: hírek a Best FM-en.
1: Olcsóbb lesz a gázolaj, a nagyobb teherautók és buszok után. Rossz állapotban van a hazai utak 43%-a. Világörökségi helyszín lehet a Prespató térsége. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Literenként 25 forinttal csökkentik a gázolaj jövedéki adóját a nagyobb teherautók és buszok után. Az intézkedés az év végéig lesz érvényben, a 7,5 tonna feletti járműveket érinti, az üzemeltetők pedig utólag igényelhetik vissza az összeget, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Hozzátette, hogy szigorítják az útdíj fizetés ellenőrzését is, hogy visszaszorítsák a külföldi fuvarozók szabálytalanságait. A hazai utak 43%-a rossz állapotban van a GKI elemzése szerint. Ahhoz, hogy a teljes úthálózat legalább megfelelő minőségű legyen, több mint 9300 milliárd forintra lenne szükség. Az elmúlt időszakban azonban a közúti fejlesztésekre fordított pénz kevesebb, mint harmadát költötték karbantartásra, a többi autópálya építésre ment. Ennek eredményeként Magyarország régiós összehasonlításban kiemelkedő hosszúságú autópálya hálózattal rendelkezik, amely még az osztrákot is meghaladja. Idén is folytatódik a gazdasági versenyhivatal a digitális tudatosság programja. A kezdeményezés a 10 és 16 év közötti fiataloknak segít abban, hogy biztonságosabban használják az internetet, felismerjék az online veszélyeket és tudatosabban döntsenek a digitális térben. Az elmúlt években már 7500 diák vett részt a programban, mondta a rádiónknak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
2: Az elmúlt két év tapasztalatai alapján a program szervezői körülhatároltak több olyan főbb témakört, amelyek fajsúlyos szerepet kaphatnak a tanórák keretében. Ilyenek például a személyes adatok és a digitális lábnyom, a manipulatív reklámok, az okos és kritikus internethasználat, valamint az online platformok és algoritmusaiknak a pontos működésének a megismerése.
1: Az UNESCO világörökségi listájára kerülhet a Balkán egyik különleges tóvidéke. Észak-Macedónia, Görögország és Albánia közösen készíti elő a Prespató térségének jelölését. A három ország határán fekvő terület gazdag madárvilágáról híres, többek között a ritka borzas gödény egyik fontos európai élőhelye. Az Európai Unió 2 millió euróval támogatja az előkészületeket. Holnap ketté oszthatja az országot a felhőzet, délen és délkeleten borongósabb idő maradhat, északon, északnyugaton viszont jóval több napsütésben bízhatunk. Délnyugaton délelőtt még csepereghet, később azonban már ott sem valószínű számottevő csapadék. A hőmérők délután 13-18 fokot mutathatnak. Úgy tűnik, kedden és szerdán szárazabb, naposabb idő jöhet, de hajnalonként már megjelenhet a gyenge fagy is. Csütörtökre csendesebb, naposabb idő ígérkezhet, délután 20 fok körüli értékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Szinte teljesen elmarad az idei gomba szezon. Új egyenruhát kapnak a rendőrök. 2000 éves vízvezetéket tártak fel Jeruzsálemnél. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szinte teljesen elmarad az idei őszi gomba szezon Magyarországon. A rendkívüli aszály miatt már eddig is alig termett gomba az erdőkben, a talajból pedig 150-200 mm-nyi csapadék hiányzik. Vógő János gomba szakértő szerint a probléma jóval túlmutat egyetlen rossz szezonon. A tartó szárazság káros hatásait még hosszú ideig érezhetjük.
2: Ezek a 25 fokok a maradékot is beszárítják. Nem tudnak fejlődni. Meg van repedve a talaj az erdőbe. Ha a micélium hálózat megsérül a föld alatt, ha kap is csapadékot majd idővel egyszer a talaj, mire a gombák megnövesztik a hálózatukat, időbe telik. Azoknak a parazita gombáknak van most esélyük, ami még valamennyire nedvességet tartalmazó fatuskókon, nyárfatuskókon elő tudnak jönni.
1: Megújul a rendőrök egyenruhája, a kiválasztásba pedig ezúttal azokat is bevonták, akik naponta viselik. Az állomány tagjai több mint 380 mintadarabot véleményezhettek, köztük pulóvereket, taktikai kesztyűket és napszemüvegeket. A szavazáson legjobbnak ítélt ruhadarabokat szolgálat közben is tesztelik, hogy kiderüljön, mennyire kényelmesek, tartósak és praktikusak. A tapasztalatok alapján várhatóan a jövő év elején indul a közbeszerzés. Az új téli egyenruhákat 2027. decemberétől, a nyári ruházatot pedig 2028. júniusától több ütemben kaphatják meg a rendőrök. Rendőri konvojokkal lezárt utakon költöztették át a jubjanai rabokat a város új börtönébe. A hónapokig szervezett akció időpontját biztonsági okokból titokban tartották. Vasárnap hajnalban mintegy 150 elítéltet és letartóztatottat szállítottak át a Dobrunyai intézetbe, amely 388 ember befogadására alkalmas. A költözéssel 64 év után bezárt a Povszetova utcai börtön, az épületet pedig várhatóan értékesítik. 2000 éves vízvezeték 300 méteres szakaszát tárták fel izraeli régészek Jeruzsálem határában. Az ókori rendszer mintegy 21 kilométeren át szivattyúk nélkül szállította a forrásvizet a templomhegyre. A gondosan kialakított csatornát időszakosan még 100 éve is használták. A leletet megőrzik és beépítik a tervezett új városnegyed bejáratában. Holnap már hűvösebb arcát mutathatja az időjárás. Délen, délkeleten több felhő maradhat fölöttünk, sőt, arrafelé egész nap borongós tájak is lehetnek, miközben északon, északnyugaton több napsütésre számíthatunk. Délnyugaton délelőtt még kisebb eső előfordulhat, később viszont ott is szárazabbra fordulhat az idő. Délután 13 és 18 fok közé melegedhet a levegő. Úgy tűnik, kettől több napsütés jöhet, de a reggelek egyre csípősebbek lehetnek. Csütörtökre viszont valamelyest enyhülhet az idő 16-21 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenékét, csodás vasárnap estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, remélem jól vagytok, nagyon remélem, hogy jól telt a hétvége, azt meg aztán pláne remélem, hogy itt vagytok, és a legjobb zenékkel együtt elbúcsúzhatunk tőle. Gwen Stefani és Ékön kezd, ez a The Sweet Escape.
3: Ez a Night Shift, a

Ezt a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, hogyha valaki mostanában azt olvasná, hogy a Spice Girls megint összeáll, és lehet, hogy turnéra indulnak, vagy csak egy nagy koncertre, akkor az ne higgyen a szemének, meg a fülének, meg semminek se, mivel az elmúlt 2-3-4-5 évben nagyjából negyed évente megjelenik egy ilyen hír. Mindenki nagyon örül, mindenki vadul keresi, mindenki így hype-olja a Spice Girls, majd az utolsó pillanatban kiderül, hogy az egyik tag nem szeretne utána koncertezni, vagy ilyen kibékíthetetlen ellentétek vannak a csajok között, így megy a levesbe az egész. Még akkor is, amikor a királyi család és a király hívta őket, hogy a koronázás után ők adjanak koncertet, arra is nemet mondtak, úgyhogy ne tessék elhinni, hanem törődjünk bele, hogy többet élőben nem hallhatjuk őket. Rádióban viszont igen, jön a Spice Up Your Life!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, vannak olyan előadók, akik imádják, hogyha interakcióba kerülnek a közönséggel, esetleg bemennek közéjük, vagy éppen felhívnak pár embert a színpadra, mint például most legutóbb Flo Rida itt a Budapest Parkban, viszont vannak olyanok, akik nagyon, de nagyon nem szeretik ezt. Ilyen például Adam Levine, ugyebár a Maroon 5 frontembere, aki ki van tőle teljesen, hogyha valaki felszalad a színpadra hozzá, főleg hivatlanul, még akkor sem szereti, hogyha meghívják oda őket. Úgyhogy egy jó tanács, Maroon 5 koncerten nem szabad felfutni a színpadra, és ennyi. Viszont a Payphone-t lehet hallgatni, ez jön most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ilyenkor vasárnap este azért már mindenki ki van akadva, hogy jaj, holnap már megint meló van, indul az iskola, stb. De én azt mondom, hogy érezzük jól magunkat, csak a pozitív energia számít, és ezért jön most nálunk a Fats & Small és a Feel Good, mert ennél pozitívabb dal, hát kevés van.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Szigorúbban büntetnék az extrém gyorshajtókat. Jótékony célok a repontautomatáknál. Megműtik 14. Leó pápát. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szigorú büntetéseket várnak az emberek a szágoldozókkal és az illegális gyorsulási versenyek résztvevőivel szemben. Több mint 300 000-en töltötték ki a közlekedés biztonsági kérdőívet, és a válaszadók jelentős többsége támogatja a halálos balesetet okozó extrém gyorshajtók keményebb büntetését. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt is bejelentette, hogy néhány héten belül bemutatják az elektromos rollerekre vonatkozó új szabályozás tervezetét. Újabb 3 szervezetet támogathatunk a Repont automatáknál. A MOHU jótékonysági programjában ebben a fél évben is felajánlhatjuk a visszaváltott palackok utánjáró összeget jótékony célra. A részletekről Ozodi Gábort, a MOHU szóvivőjét kérdeztük.
2: 2026 második fél évében a Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Piros Orr Bohóc Doktorok Alapítvány munkáját támogathatjuk, akkor, hogyha a Repont automatánál a visszaváltási díjat jótékony célra ajánljuk fel. Így már több mint 500 000 000 forintot támogattak a visszaváltók, és így ez különböző társadalmi ügyeknek lett odautalva ez az összeg. Büszkék vagyunk arra, hogy a Repont rendszer nem csak a körforgásos gazdaságot erősíti, hanem lehetőséget ad arra is, hogy segítsünk másokon.
1: A Repont rendszer indulása óta már csak nem 6 milliárd palackot váltottak vissza Magyarországon. A következő napokban megműtik 14. Leó pápát, egy csomót találtak a tüdejében. Az egyházfő az úrangyali imádságra összegyűlt hívek előtt jelentette be, hogy az elváltozást korai stádiumban fedezték fel, és jól körülhatárolható. Orvosai az eltávolítást javasolták, a beavatkozás időpontját pedig már kitűzték. A pápa megköszönte a hívek támogatását, és arra kérte őket, hogy imádkozzanak érte. Nem altatják el azt tigrist, amely halálosan megsebesített egy férfit egy angliai vadasparkban. A látogató bemászott az állat kifutójában, ahol az 5 éves Altai nevű amúri tigris rátámadt. A mentők gyorsan a helyszínre értek, a férfi életét azonban már nem tudták megmenteni. Az intézmény a nagymacska sorsával kapcsolatos aggodalmakra reagálva közölte, az állatot biztonságosan visszazárták a helyére, és nem fogják elaltatni. Holnap ketté oszthatja az országot a felhőzet, délen és délkeleten borongósabb idő maradhat, északon, északnyugaton viszont jóval több napsütésben bízhatunk. Délnyugaton délelőtt még csepereghet, később azonban már ott sem valószínű számottevő csapadék. A hőmérők délután 13-18 fokot mutathatnak. Úgy tűnik, kedden és szerdán szárazabb, naposabb idő jöhet, de hajnalonként már megjelenhet a gyenge fagy is. Csütörtökre csendesebb, naposabb idő ígérkezhet, délután 20 fok körüli értékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 9 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem jól vagytok, remélem észrevettétek, hogy csak repül az idő a legjobb zenékkel, úgyhogy én nem is húzom tovább, hanem indítom a következőt. Itt van egyből Beyoncé, ez az If I Were...

0: do something. Let's make a bet. Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájön.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, megmondom őszintén, vannak olyan dalok, amikre egyszerűen nem szeretek beszélni, mert annyira szeretem és annyira tisztelem magát az előadót, vagy éppen a csapatot, hogy nem akarom elrontani az ő dalukat az én szövegemmel. És a Depeche Mode pont közéjük tartozik, úgyhogy én most csöndben maradok, és az It's No Good zenél, na meg beszél szerintem helyettem is bőven.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, kevés olyan zenekar van, amit vagy annyira szeretnek az emberek, hogy megőrülnek értük, vagy annyira utálnak, hogy szó szerint még kavicssal meg kövekkel is hajlandóak megdobálni őket egy élő fellépésen. Hát a Nickelback pont ezek közé tartozik, mert pont láttam nemrég egy videót, ahol nagyon durva ilyen tenisz meg baseball labda nagyságú kövekkel dobálták meg őket a színpadon. Na ez a kemény, nem a faláb. Főleg, hogyha eltalálnak. Na az meg aztán pláne. Jön a Photograph.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most a valaha volt legjobb rapper, legalábbis Dr. Dre elmondása szerint, hiszen az ő matekja úgy néz ki, hogy Eminem még a zenei megosztók, meg a videó megosztók, meg a zenei portálok előtt durván 200 millió fölötti példányszámmal adott el zenei kópiákat, ez ugyebár CD, lemez, kazetta, és még sorolhatnám, úgyhogy a számok úgy néz ki, hogy Eminem mellett állnak, és azt tanúsítják, hogy Dr. Dre-nek, na meg sok mindenkinek igaza van, mondjuk engem speciál nem érdekel, mert imádom. Jön Eminem, és a The Real Slim Shady.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Olcsóbb lesz a gázolaj, a nagyobb teherautók és buszok után. Rossz állapotban van a hazai utak 43%-a. Világörökségi helyszín lehet a Prespató térsége. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Literenként 25 forinttal csökkentik a gázolaj jövedéki adóját a nagyobb teherautók és buszok után. Az intézkedés az év végéig lesz érvényben, a 7,5 tonna feletti járműveket érinti, az üzemeltetők pedig utólag igényelhetik vissza az összeget, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Hozzátette, hogy szigorítják az útdíj fizetés ellenőrzését is, hogy visszaszorítsák a külföldi fuvarozók szabálytalanságait. A hazai utak 43%-a rossz állapotban van a GKI elemzése szerint. Ahhoz, hogy a teljes úthálózat legalább megfelelő minőségű legyen, több mint 9300 milliárd forintra lenne szükség. Az elmúlt időszakban azonban a közúti fejlesztésekre fordított pénz kevesebb, mint harmadát költötték karbantartásra, a többi autópálya építésre ment. Ennek eredményeként Magyarország régiós összehasonlításban kiemelkedő hosszúságú autópálya hálózattal rendelkezik, amely még az osztrákot is meghaladja. Idén is folytatódik a Gazdasági Versenyhivatal digitális tudatosság programja. A kezdeményezés a 10 és 16 év közötti fiataloknak segít abban, hogy biztonságosabban használják az internetet, felismerjék az online veszélyeket és tudatosabban döntsenek a digitális térben. Az elmúlt években már 7500 diák vett részt a programban, mondta a rádiónknak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
2: Az elmúlt két év tapasztalatai alapján a program szervezői körülhatároltak több olyan főbb témakört, amelyek fajsúlyos szerepet kaphatnak a tanórák keretében. Ilyenek például a személyes adatok és a digitális lábnyom, a manipulatív reklámok, az okos és kritikus internethasználat, valamint az online platformok és algoritmusaiknak a pontos működésének a megismerése.
1: Az UNESCO világörökségi listájára kerülhet a Balkán egyik különleges tóvidéke. Észak-Macedónia, Görögország és Albánia közösen készíti elő a Prespató térségének jelölését. A három ország határán fekvő terület gazdag madárvilágáról híres, többek között a ritka borzas gödény egyik fontos európai élőhelye. Az Európai Unió 2 millió euróval támogatja az előkészületeket. Holnap már hűvösebb arcát mutathatja az időjárás. Délen, délkeleten több felhő maradhat fölöttünk, sőt, arrafelé egész nap borongós tájak is lehetnek, miközben északon, északnyugaton több napsütésre számíthatunk. Délnyugaton délelőtt még kisebb eső előfordulhat, később viszont ott is szárazabbra fordulhat az idő. Délután 13 és 18 fok közé melegedhet a levegő. Úgy tűnik, kettől több napsütés jöhet, de a reggelek egyre csípősebbek lehetnek. Csütörtökre viszont valamelyest enyhülhet az idő 16-21 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, sportoló nyelven élve az első félidőnek vége van, viszont jön a második félidő, a csapatok felfrissültek, új erőre kaptak, úgyhogy a kezdőrúgás nem más mély, mint Salome de Bayaé. Jön az outro lugar. Sok szeretettel tőlem, nektek!
3: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, mint ahogy megszokhattátok, most eljött az a pillanat, hogy átnézzük, kiket kell holnap felköszönteni névnapjuk alkalmából. Azt mondom, hogy vágjunk is bele, holnap október 12-én Miksa névnapja van, de van egy kibővített naptárunk, miszerint fel lehet még köszönteni az Edvineket, a Maximiliánokat, a Misákat, a Pilárokat, a Rezsőket, a Szerafinákat és a Tirzuszokat. Úgyhogy, ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, tudod nagyon jól, holnap reggel az legyen az első dolgot, hogy dobrájuk egy SMS-t, vagy hív fel őket, ennyi. És küldj nekik most egy jó dalt, és az mondjuk legyen George Michael és Mary J. Blige közösen, az ez.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalban Mick Hucknell annyira, de annyira ügyesen ötvözte a régi soulfunk hangzást a Simply Red stílusával, hogy a dal szó szerint életre kell.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, jöjjön egy dal a szabadságvágyról, amikor valakit szeretünk, valakihez kötődünk, de egyszerűen attól függetlenül és mindentől függetlenül szükségünk van a saját szárnyainkra, a szabadságunkra, hogy azért élhessük még a saját életünket is, és ezt Nelly Furtado anno nagyon, de nagyon eltalálta és megénekelte, és plusz még ezért Grammy-t is kapott. Jön az I'm Like a Bird.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy 31 éves dal következik, ami szerintem 30 vagy 60 vagy éppen 100 év múlva is legalább annyira kedvelt lesz, és legalább annyira megőrülnek majd tőle az emberek, mint az első napon. Ez a Faithless és az Insomnia. Aki valaha látta ezt mondjuk élőben, az tudja, hogy miről beszélek. Aki pedig csak bulizott rá, az szintén tudja, hogy miről beszélek. Egyszerűen zseniális dal, egy örök klasszikus, ami örökké velünk marad, és még nyugdíjas korunkban is simán pörgünk rá.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét vagy éjszakát, kinek hogy tetszik, már 11 óra után szerintem már inkább az éjszaka illik. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és indul az utolsó órája a hétvégének, úgyhogy én azt mondom, húzzunk bele, jön Roger Sanchez, és az Another Chance.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött az idő, hogy megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Bár mondjuk én szabadnapos leszek, úgyhogy nekem teljesen mindegy, de szerintem nektek nem az. Reggel 8 fokra ébredünk, napközben 17 fok lesz, és azért a biztonság kedvéért megmarad ez a közepesen felhős égbolt, viszont eltűnik a front, na meg a szél is, úgyhogy talán egy kicsit jobb napunk lesz, mint a mai nap volt. De én azt mondom, amíg nincs mínusz, amíg nincs ilyen farkasordító hideg, addig olyan nagy probléma nem lehet. Na meg a nap is fel kell, és látni fogjuk. Ennyi és semmi több. A legjobb zenék meg úgyis segítenek nekünk mindenben. Most érkezik nálunk a Texas, ez az I Don't Wanna Lover.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, szerintem nincs olyan ember, aki nem mondta volna már ki legalább egyszer az életében azt, hogyha 10 évvel előbb vagy később születek, akkor tutira sokkal sikeresebb lennék, mint most. És hát így van vele Nelly is, mármint az amerikai rapper, bár mondjuk őt valamilyen szinten megértem, hiszen olyan konkurenciája volt, mint például Jay-Z, Eminem, 50 Cent, Ludacris, és még sorolhatnám, úgyhogy fel kellett kötnie a gatyát, mégis sikerült neki jó pár első, vagy legalábbis dobogós dal csinálnia. Ezek közül az egyik például a Ride With.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, szeretném felhívni rá a figyelmet, hogy van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM, vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Na, ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kéne megvizsgálni, lecsekkolni, végiggörgetni, és hogyha tetszik, akkor dobni ránk egy like és egy követés gombot. Nagyon szépen köszönjük előre is, ezt nagyjából tekinthetitek amúgy házi feladatnak is. Na, csak vicceltem. Viszont azzal nem viccelek, hogy most jön nálunk a Matchbox 20, ez a How Far We've Come.

0: És hogy csak jövő hét szombaton találkozunk, addig is mindenkinek legyen minden szép és jó, most pihenjetek egy jó nagyot, aztán legyetek nagyon sikeresek a héten, és minden pozitívum, ami ezzel együtt jár. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, elhúztam haza és pihenek egy jó nagyot, mindenkinek csodás éjszakát, szép álmokat, jó pihenést, és még sorolhatnám. Jövő hét szombaton találkozunk, addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze, ciao!
1: Hiya, Bobby!
2: Hi, Ken!
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken!
1: Jump in!

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék.

like it when you do it like.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.